0: mire dalhajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Tetőzik a hőség. Home office-ban a közféra dolgozói. 40 ezeren pihenhetnek az Erzsébet táborokban. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Tart a harmadfokú hőségriasztás. Új napi melegrekord született tegnap Magyarországon. Budakalászon 40,7 Celsius fokot mértek. Az eddigi legmagasabb érték 39,9 Celsius fok volt. A következő napokban velünk marad a tikkasztó kánikula, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A vörös kód és az országos tűzgyújtási tilalom érvényben van. A közszférában otthoni munkavégzést rendelt el mától a kormány, és erre kér minden munkáltatót, közölte Magyar Péter miniszterelnök, aki a kinti munkavégzés elhalasztását javasolta. Ma tetőzik a hőség, és mindeközben több Pestvár megyei településen vízkorlátozást rendeltek el. Egyes helyeken takarékosságra kérték a lakosságot a nagy meleg és a megnövekedett vízhasználat miatt. A hőség az elektromos rendszert is érinti. Az itthoni hálózat terhelése a napokban eléri a nyári csúcs 90%-át. Ma ez 7300 megawatt lesz a Mavir szerint. A paksi atomerőmű teljesítményét tovább kellett csökkenteni, mivel a Duna víz hőmérséklete tovább emelkedik. A természetes légkondicionáló az egyetlen tartós fegyver a sorozatos hőhullámok ellen. A díszkertészek szakmaközi szervezete szerint a mostani hőkupola és a hőségriasztások rávilágítanak arra, hogy a betonba zárt települések védtelenek a klímaváltozás hatásaival szemben. A burkolt felületek akár 20 fokkal is forróbbak lehetnek a környezetüknél, a légkondik pedig tovább fűtik az utcákat. Ezzel szemben a profi módon tervezett, kivitelezett és fenntartott zöld felületek a növényzet komplex biológiai úton csökkenti a forróságot. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló fiatalokat is, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
2: Napsütéses, száraz időnk van, eső nem érkezik. Tetőzik a hőség Budapesten, 39 fok lehet délután. Holnap folytatódik a forróság, ám a keleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a felhőzet, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 35 és 42 fok közé esnek a maximumok országszerte. Szerdán érezhetünk változást, egy hideg front hatására egyre több felé elered az eső, az esti órákban is zenkhet az ég. Csütörtökre mindenhol felfrissül a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ivóvízhálózat felújítás Egerben. Környezettudatosak vagyunk. 20 éves lett a Szederinda Fesztivál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Megkezdődött az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Becsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Ankli József utca közötti szakaszon zajlanak. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően környezettudatosak a magyarok, derül ki egy friss kutatásból. Egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot, és tudják azt is, mi történik az újrahasznosítás során. Ugyanakkor szívesen vennének több információt arról, mit tehetnek még a környezet védelméért. Mondta rádiónknak Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesület igazgatója.
3: Több mint 90% szelektíven gyűjti a műanyagot, az italos kartont 73% szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon szinte mindenkinek elérhető. Az otthon keletkezett hulladék mindig a megfelelő helyre kerüljön, védjük környezetünket, a lakosok igénylik a részletes tájékoztatást. Remélem, hogy a következőkben bővebb lesz az elérhető, megosztott, transzparens információ, kampány, ami arról szól, hogy mi az, amit elvárunk, mik a feladatok, tegyünk együtt környezetünkért és a körforgásos gazdaságért.
2: Egerben a szelektív hulladékgyűjtést az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Végzi házhoz menő rendszerben. 20. alkalommal rendezték meg a Szederinda Nemzetközi Néptánc Fesztivált Egerben, írja a heol.hu. A háromnapos rendezvényen néptánc bemutatók, táncházak, népzenei előadások és kézműves vásár várta az érdeklődőket. A jubileum alkalmából pedig gálaműsort is rendeztek. A fesztiválra Ciprusról, Törökországból, Szerbiából és Szlovákiából is érkeztek együttesek. A program vasárnap gyermekelőadással, majd ciprusi, török és magyar néptánc bemutatókkal folytatódott. Végül moltvai táncházzal zárult. A szervezők célja idén is a néphagyományok megőrzése és továbbadása volt. Megkezdődött az Eszterházy téri csepegtető öntöző rendszer felújítása Egerben, tudatta az egerhírek.hu. A munkálatokat a Városgondozás Eger Kft. Végzi annak érdekében, hogy a növényzet a nyári hőségben is megfelelő vízellátást kapjon. A fejlesztés azonban nem áll meg itt. A következő időszakban az Eszterházy tér terelőjénél, a Széchenyi utcában, a Szarvas téren, a 60. kapu téren és a Tűzoltó téren is korszerű víztakarékos öntöző rendszert építenek ki. Több helyszínen a szükséges közműkiállások már elkészültek, így hamarosan megkezdődhet a hálózatok kiépítése is. Szezonnyitó rendezvényt tartottak az Egri Termál és Strandfürdőben, számolt be a heol.hu. A program részeként néptánc bemutatót, táncházat, óriás buboréksót, zenés vízitornát és DJ programokat szerveztek a strand vendégeinek. A néptánc bemutatón a Lajta László néptánc együttes csaknem 50 táncosa lépett színpadra, a gyerekeket interaktív buboréksó várta, az élménymedencében pedig két alkalommal is vízitornát tartottak. A szezonnyitó programjait DJ Novi és Anita zenés műsora zárta. A tartós hőség és az asszály a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelő helyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak. Mondta el rádiónknak Bleier Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
4: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken, hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
2: Elindult az EGRI út felújítási program második üteme a nyári szünet kezdetével, hívta fel a figyelmet az ekerhírek.hu. A munkálatok miatt holnap reggel 7 órától várhatóan délig lezárják a Tesco beáruházak és a Felsővárosi utca közötti csomópontot, ahol az új aszfalt réteget terítik le. A felújítás idején több autóbusz megállóban is ideglenesen módosul a megállási rend. A második ütem a belvárosban a Sertekapu és a Nagy János utca között indult el, miközben a 25-ös főút több szakaszán is folytatódnak a munkák. Továbbra is lezárva marad a régi Cifrakapu utca egy része a vízvezeték rekonstrukció miatt, emellett több helyszínen ivóvízhálózati felújítás is zajlik. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat tart a Heves vármegyei Markott Ferenc kórház szűrőbusza holnap kedden Pétervásárán. A kórház közösségi oldalán jelezte, hogy a szűrőbusza városháza előtt lesz elérhető. A résztvevők nőgyógyászati szűrésen, melanoma szűrésen, testösszetételmérésen, valamint általános állapotfelmérésen és kockázatbecslésen is részt vehetnek. A vizsgálatok ingyenesek, de helyszíni regisztrációhoz kötöttek. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén-nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyermekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
5: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
2: A kepes gyűjtemény 5 évre a Dobó István Vár Múzeum kezelésébe kerül az EGRI közgyűlés döntése értelmében, olvasható a heol.hu-n. A több mint 1100 műtárgyból, fényképből, dokumentumból és más értékes anyagból álló kollekciót a város tavaly vette vissza a korábbi kezelőtől, azóta is a múzeum raktárbázisán őrzik. A döntés értelmében a Dobó István Vár Múzeum gondoskodik a gyűjtemény szakszerű tárolásáról, állagmegóvásáról és kutatható. A műtárgyak időszaki kiállításokon is bemutathatók lesznek. A gyűjtemény továbbra is az önkormányzat tulajdonában marad, csak a kezelési joga kerül a múzeumhoz 2031. júniusának végéig. Az óvodai ellátás átszervezéséről döntött az EGRI közgyűlés, írja a heol.hu. A képviselők elfogadták azt az előterjesztést, amely szerint a gyermeklétszám csökkenése miatt a Deák Ferenc tagóvodában egy csoport megszűnik, így a városi óvodai csoportok száma 67-ről 66-ra csökken. Az előterjesztés szerint emiatt nem lesz szükség dolgozók elbocsátására. A közgyűlés az óvodai

0: Lekszik a levegő, míg az esti órákban 26, hajnalban pedig 20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék! A legjobb zenék! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok. Hát amennyire lehet jó a 40 fok, még 3 nap, és ha minden igaz, csütörtöktől már jobb lesz a helyzet. Az év 180. napja van, június 29, hétfő, Péter Pál napja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok. A Deja Vu-val lesz Deja Vu-nk, elsőként jön az I Can't Stop, nem sokára a Five, és Mark Ronson és Amy Winehouse-zal itt a Besten. Jó reggelt!
1: Best FM!

0: Best FM, a legjobb zenék. A Five fújt ébresztőt az iménti percekben. Ez volt az Everybody Get Up. Június 29-én, hétfőn, Péter Pál napján, régen ez, és talán még ma is ez a nap jelentette az aratás kezdetét, bár most már minden eltolódott, és egyáltalán nem tudom, hogy van-e amit learatni ebben a nagy hőségben. Ma van nem utolsó sorban a Nemzetközi Duna Nap is, a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére, és 2004 óta tartjuk. Jó reggelt, jó utat az úton lévőknek, óvatosan a hőségben, vigyázzon magára mindenki. Ha pedig dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155. Jön a Valerie Mark Ronsontól és Amy Winehouse-tól.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM a legjobb zenék rögtön 7:30. Olyat láttam tegnap az autómban, amit eddig soha, 40 fokot írt a hőmérő. Az autó ugye fölmelegedett, és ezért többet mutatott, de ma már tényleg 40 fok lehet. Részletek a hírekben, aztán 50 Cent ilyen Snoop Dogg-gal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Bővül az öntözőrendszer Egerben, megnyitották a strand szezont a vármegye székhelyen, a vadakat is megviseli a forróság. Köszöntöm Önöket! Jönnek a Best FM Eger hírei Török Mónikától 2026. június 29-én hétfőn. Megkezdődött az Eszterházy téri csepegtető öntözőrendszer felújítása Egerben, tudatta az egerhírek.hu. A munkálatokat a Városgondozás Eger Kft. Végzi annak érdekében, hogy a növényzet a nyári hőségben is megfelelő vízellátást kapjon. A fejlesztés azonban nem áll meg itt. A következő időszakban az Eszterházy tér terelőjénél a Széchenyi utcában, a Szarvas téren, a Hatvani kapu téren és a Tűzoltó téren is korszerű víztakarékos öntözőrendszert építenek ki. Több helyszínen a szükséges közműkiállások már elkészültek, így hamarosan megkezdődhet a hálózatok kiépítése is. Szezonnyitó rendezvényt tartottak az Egri Termál és Strandfürdőben, számolt be a heol.hu. A program részeként néptánc bemutatót, táncszázat, óriás buboréksót, zenés vízitornát és DJ programokat szerveztek a strand vendégeinek. A néptánc bemutatón a Lajta László néptánc együttes csaknem 50 táncosa lépett színpadra, a gyerekeket interaktív buboréksó várta, az élmény medencében pedig két alkalommal is vízitornát tartottak. A szezonnyitó programjait DJ Novi és Anita zenés műsora zárta. A tartós hőség és az aszálya vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelőhelyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak. Mondta el rádiónknak Bleyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. Ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken. Hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
1: Az időjárásról. Marad a rendkívüli hőség és a perzselő napsütés. Néhány komoly felhő ugyan megjelenik az égen, de csak néhol alakulhat ki hőzivatar a délutáni órákban. Helyenként élénk lesz a déli délkeleti szél. Ma Egerben 40 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 26, hajnalban pedig 20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. 20-ra húzott lapot a kánikula. Még melegebb lesz, mint tegnap volt, és a holnap sem lesz kivétel ez alól, sőt, még szerdán is pokoli forróság lesz, és csütörtökön jön enyhülés, ha minden igaz, mármint a csütörtökre. Addig viszont akár 40 fok is lehet ma és holnap. Szerdán egy fokot már, konkrétan egy fokot mérséklődik a kánikula, és akkor jön majd a hideg front, csütörtökre felfrissül a levegő. Megyünk tovább Madonnával, ez a Give It To Me a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt 7 óra, jó reggelt kívánok, jönnek a hét első reggelének legfrissebb információi, a végén részletes időjárás jelentés, sajnos nincs új a nap alatt, továbbra is pokoli hőségre kell készülni, a hét első fele még így telik, csütörtökre frissül fel a levegő, a következő órában pedig halljuk majd Will Smith-t. És a kompakt diszkót a hősökkel. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
3: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A Best FM-en minden pillanat

0: Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Egerben, a Tűzoltó téren, az egykori tűzoltó laktanyában 1999. szeptemberében az egri tűzoltóság megalakulásának 125. évfordulóján nyílt meg a Tűzoltó Múzeum. A múzeum országos szinten is egyedülálló, a múlt történelmi értékeit a jelenkor technikai elemeivel együtt mutatja be. Az 1929-ben épült három szerállásos épület jellegzetes példája a vidéki tűzoltósági szertáraknak. Az állandó kiállításban az egri, valamint a Heves megyei tűzoltóságok történeti anyaga kapott helyet. 11 vitrin mutatja be a tűzoltók eszközeinek, felszereléseinek változását a kezdetektől napjainkig, néhol izgalmas és interaktív formában. Az egri tűzoltó múzeum bejáratának előterében Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjének életéről látható egy rövid bemutató.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb. Itthon.
1: 1950 és 53 között működött Recsk határában a Magyar Államvédelmi Hatóság parancsára a szovjet gulág táborok mintájára létesített kényszermunkatábor. Abban az időben a Magyarországon működő internáló táborok közül a leghírhedtebb a Recski volt, amit a Magyar Gulág néven is emlegettek. A nagyjából téglalap alakú tábor 1600 méter hosszú és 600 méter széles volt, a területet 3 méter magas, kettős drótkerítés vette körbe, 50 méterenként őrtornyokat állítottak. A tábor felszámolása után az épületeket lerombolták, hogy nyoma se legyen. Az 1996-ban felavatott Recski Nemzeti Emlékpark a Recski kényszermunkatábor volt rabjainak állít emléket, ahol megtekinthető az őrtorony, a rabok elszállásolására épített barak, valamint a tábor szöges drótkerítéseinek egy része.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Itt az egri út felújítás második üteme, szűrőbusz érkezik Pétervásárára. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat az Esébet táborokban. Köszöntöm Önöket! Jönnek a Best FM Eger hírei Török Mónikától 2026. június 29-én hétfőn. Elindult az egri út felújítási program második üteme a nyári szünet kezdetével, hívta fel a figyelmet az egerhírek.hu. A munkálatok miatt holnap reggel 7 órától várhatóan délig lezárják a Tesco áruházak és a Felsővárosi utca közötti csomópontot, ahol az új aszfalt réteget terítik le. A felújítás idején több autóbusz megállóban is ideglenesen módosul a megállási rend. A második ütem a belvárosban a Sertekapu és a Nagy János utca között indult el, miközben a 25-ös főút több szakaszán is folytatódnak a munkák. Továbbra is lezárva marad a régi Cifrakapu utca egy része a vízvezeték rekonstrukció miatt, emellett több helyszínen ivóvízhálózati felújítás is zajlik. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat tart a Heves vármegyei Markott Ferenc kórház szűrőbusza holnap kedden Pétervásárán. A kórház közösségi oldalán jelezte, hogy a szűrőbusza a városháza előtt lesz elérhető. A résztvevők nőgyógyászati szűrésen, melanoma szűrésen, testösszetételmérésen, valamint általános állapotfelmérésen és kockázatbecslésen is részt vehetnek. A vizsgálatok ingyenesek, de helyszíni regisztrációhoz kötöttek. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén-nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyermekeket is, mondta rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
3: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
2: az időjárásról. Marad a rendkívüli hőség és a perzselő napsütés. Néhány komoly felhő ugyan megjelenik az égen, de csak néhol alakulhat ki hőzivatar a délutáni órákban. Helyenként élénk lesz a déli délkeleti szél. Ma Egerben 40 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 26, hajnalban pedig 20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, jó hetet kívánok! 2026. június 29-e van, és bő 50 évvel ezelőtt pont fele annyian éltünk a Föld nevű bolygón, mint ma, és talán ennyire forró nyarak sem voltak, ezek egyébként feltűnően egyre forróbbak. 1973 az első dal címe, ugyanis erről jutott eszembe mindez, az előadó James Blunt, angolul pedig így szól, 1973. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Néónak a szerelmes dalokból van elegen, nekünk pedig szerintem mondjuk ki 3-ra, 1-2-3 a hőségből, így van, de ma még és holnap, sőt még szerdán is erre kell készülni, aztán csütörtökre frissül fel a jelenlegi állás szerint legalábbis a levegő. Bízunk benne, hogy így is lesz, persze ha hamarabb, az nem baj. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber, ha valaki már úton van és van közlekedési híre, küldje erre a számra.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék, jó reggelt, jó hetet, kitartást a hét első feléhez, ekkor ugyanis még marad a pokoli hőség, csütörtökre jön enyhülés részletek a hírek végén az időjárás jelentésben. Mindjárt 7:30, jó reggelt, a következő fél órát CJ Louise indítja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ivóvízhálózat felújítás Egerben. Környezettudatosak vagyunk. 20 éves lett a Szederinda Fesztivál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Megkezdődött az ivóvízhálózat rekonstrukciója az Egri Bercsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Ankli József utca közötti szakaszon zajlanak. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően környezettudatosak a magyarok, derül ki egy friss kutatásból. Egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot, és tudják azt is, mi történik az újrahasznosítás során. Ugyanakkor szívesen vennének több információt arról, mit tehetnek még a környezet védelméért. Mondta rádiónknak Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesület igazgatója.
2: Több mint 90% szelektíven gyűjti a műanyagot, az italos kartont 73% szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon szinte mindenkinek elérhető. Az otthon keletkezett hulladék mindig a megfelelő helyre kerüljön. Védjük környezetünket, a lakosok igénylik a részletes tájékoztatást. Remélem, hogy a következőkben bővebb lesz az elérhető, megosztott, transzparens információ, kampány, ami arról szól, hogy mi az, amit elvárunk, mik a feladatok, tegyünk együtt környezetünkért és a körforgásos gazdaságért.
1: Egerben a szelektív hulladékgyűjtést az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Végzi házhoz menő rendszerben. 20. alkalommal rendezték meg a Szederinda Nemzetközi Néptánc Fesztivál Egerben, írja a heol.hu. A háromnapos rendezvényen néptánc bemutatók, táncházak, népzenei előadások és kézműves vásár várta az érdeklődőket. A jubilom alkalmából pedig gála műsort is rendeztek. A fesztiválra Ciprusról, Törökországból, Szerbiából és Szlovákiából is érkeztek együttesek. Az időjárásról: marad a rendkívüli hőség és a perzselő napsütés. Néhány komoly felhő ugyan megjelenik az égen, de csak néhol alakulhat ki hőzivatar a délutáni órákban. Helyenként élénk lesz a déli délkeleti szél. Ma Egerben 40 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 26, hajnalban pedig 20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor

0: Ezt a FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, június 29-én, hétfőn Péter Pál napja van, az aratás kezdete, illetve a nemzetközi Dunanap. 19 éve a mai napon először lehetett megvásárolni az Apple első okostelefonját, az iPhone-t kígyózó sorok kiállása után. 1953-ban a mai napon született Colin Hay és Kurt Ausztrál zenész, a Men at Work frontembere. ...1979-ben ezen a napon született Richard Breen, a Five tagja. És 1978. június 29 megszületett Nicole Scherzinger, amerikai énekesnő, színésznő, táncosnő, a Pussycat Dollsból. Sok boldogságot az ünnepelteknek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Hőkupola, vízsugár, napsütés. Sun is shining, a nap az éterben is süt majd, szól Bob Marley dala 8 után, és a VIP-je is. Hogy meddig tart a hőség, kiderül a hírek végén az időjárás jelentésből, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Jó reggelt, jó hetet, kitartást kívánok a kánikulához.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Majd ha, vagy most, Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Volglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Volglass.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Egerben 1776 óta van jelen a csillagászat, ekkor készült el a csillagvizsgáló torony berendezése, a gróf Eszterházy Károly alapította egyetemen. A torony legfelső emeletén található csillagdát Hel Miksa, jezsuita szerzetes csillagász tervezte. A sötét kamrának helyet adó forgó kupolában található periszkóp vagy óriás fényképezőgép optikái segítségével a barokk Eger és környéke vetíthető ki a besötétített terem közepén lévő fehér asztallapra. Ez Európa legrégebbi, ma is működő ilyen berendezése. A kupola alatt található nagy termet szeli át az egri meridián vonal, ami még a 18. században készült márványból. A 7. szinten található planetárium 6 méter átmérőjű fél gömb alakú, közel 60 négyzetméteres vetítőfelületén az éjszakai csillagos égbolt valósághű képmása jelenik meg.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Az egri török fürdő egy cseppnyi időutazás a múltba. Az épület legrégebbi medencéje, 30 fokos vízű török medence, még a hódoltság idejéből való. Az épület legkülönlegesebb medencéje a nagy tükörmedence, melynek varázsát a fölötte magasodó 200 ezer darab aranyozott mozaikkal burkolt díszes kupola adja. A medencét saját forrás táplálja, mely a kőlapok közötti résekből közvetlenül bugyog a felszínre, egészen különleges élményt nyújtva ezzel a fürdőzésnek. Ez a bizonyos radonos gyógyvíz igazi kuriózum, mely részben a bőrön át, részben pedig belégzés útján jut be a szervezetbe, és kiválóan alkalmas mozgásszervi, idegrendszeri és anyagcsere betegségek kezelésére. Gyulladás csökkentő hatása mellett a közérzetre is kedvező hatással bír.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Bővül az öntözőrendszer Egerben. Megnyitották a strand szezont a vármegye székhelyen. A vadakat is megviseli a forróság. Köszöntöm Önöket! Jönnek a Best FM Eger hírei Török Mónikától 2026. június 29-én hétfőn. Megkezdődött az Eszterházy téri csepegtető öntözőrendszer felújítása Egerben, tudatta az egerhírek.hu. A munkálatokat a Városgondozás Eger Kft. Végzi annak érdekében, hogy a növényzet a nyári hőségben is megfelelő vízellátást kapjon. A fejlesztés azonban nem áll meg itt. A következő időszakban az Eszterházy tér terelőjénél a Széchenyi utcában, a Szarvas téren, a Hatvani kapu téren és a Tűzoltó téren is korszerű víztakarékos öntözőrendszert építenek ki. Több helyszínen a szükséges közműkiállások már elkészültek, így hamarosan megkezdődhet a hálózatok kiépítése is. Szezonnyitó rendezvényt tartottak az Egri Termál és Strandfürdőben, számolt be a heol.hu. A program részeként néptánc bemutatót, táncházat, óriás buboréksót, zenés vízitornát és DJ programokat szerveztek a strand vendégeinek. A néptánc bemutatón a Lajta László néptánc együttes csaknem 50 táncosa lépett színpadra, a gyerekeket interaktív buboréksó várta, az élménymedencében pedig két alkalommal is vízitornát tartottak. A szezonnyitó programjait DJ Novi és Anita zenés műsora zárta. A tartós hőség és az asszály a vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelő helyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak. Mondta el rádiónknak Bleyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
3: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. A ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken. Hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
2: az időjárásról. Marad a rendkívüli hőség és a perzselő napsütés. Néhány komoly felhő ugyan megjelenik az égen, de csak néhol alakulhat ki hőzivatar. A délutáni órákban helyenként élénk lesz a déli délkeleti szél. Ma Egerben 40 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 26, hajnalban pedig 20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Say yo!

Best FM a legjobb zenék. Erős a forgalom ma is az M1-esen mindkét oldalon Bicske és Biatorbágy között. Korábbi balesetek torlódásai is tapasztalhatóak, még érezhetőek, rontják az utazási élményt. Ugyan mindegyiknél járható már minden sáv, de a tekintélyes hosszúságú araszoló kocsisor a legtürelmesebb sofőröket is próbára teszi, ebben a hőségben meg aztán különösen megterhelő. Sokan próbálnak az egyes főúton kerülni, így ott is mindkét irány torlódik Biatorbágynál. Jó utat, kitartást a kánikulában! Ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155, most pedig kedvenc napjával Eros Ramazzotti érkezik, Il mio giorno preferito, a Besten.

0: ezt a FM a legjobb zenéjék, rögtön 8:30, és hát gyorsan melegszik a levegő, már is 36 fok van, ez a legmelegebb jelenleg, a Gyöngyös melletti Atkáron mérték. Ma, meg még holnap, és még szerdán is forróság, kánikula lesz, csütörtökre frissül fel a levegő, részletes időjárás jelentéssel és a legfrissebb információkkal jönnek a hírek, utána Bryan Adams Mel C-vel. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Itt az Egri út felújítás második üteme, szűrőbusz érkezik Pétervásárára. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat az esélyvett táborokban. Köszöntöm Önöket! Jönnek a Best FM Eger hírei Török Mónikától 2026. június 29-én hétfőn. Elindult az Egri út felújítási program második üteme a nyári szünet kezdetével, hívta fel a figyelmet az egerhírek.hu. A munkálatok miatt holnap reggel 7 órától várhatóan délig lezárják a Tesco áruházak és a Felsővárosi utca közötti csomópontot, ahol az új aszfalt réteget terítik le. A felújítás idején több autóbusz megállóban is ideglenesen módosul a megállási rend. A második ütem a belvárosban a Sertekapu és a Nagy János utca között indult el, miközben a 25-ös főút több szakaszán is folytatódnak a munkák. Továbbra is lezárva marad a régi Cifrakapu utca egy része a vízvezeték rekonstrukció miatt, emellett több helyszínen ivóvízhálózati felújítás is zajlik. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat tart a Heves vármegyei Markott Ferenc kórház szűrőbusza holnap kedden Pétervásárán. A kórház közösségi oldalán jelezte, hogy a szűrőbusza a városháza előtt lesz elérhető. A résztvevők nőgyógyászati szűrésen, melanoma szűrésen, testösszetételmérésen, valamint általános állapotfelmérésen és kockázatbecslésen is részt vehetnek. A vizsgálatok ingyenesek, de helyszíni regisztrációhoz kötöttek. Több mint 40 ezer gyermek nyaralhat idén-nyáron az Erzsébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyermekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
2: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Erzsébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
1: Az időjárásról. Marad a rendkívüli hőség és a perzselő napsütés. Néhány komoly felhő ugyan megjelenik az égen, de csak néhol alakulhat ki hőzivatar a délutáni órákban. Helyenként élénk lesz a déli délkeleti szél. Ma Egerben 40 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 26, hajnalban pedig 20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM, a legjobb zenék 2:49 előtt. Jó reggelt, jó hetet kívánok, kitartást a hét első feléhez, amikor még tombol a kánikula, ma is, holnap is 40 fokot súroljuk, sőt, át is lépjük, de már tegnap megdőlt a mindenkori melegrekord. Budakalászon 40,7 fokot mértek, szóval csütörtökig kell kibírni, szerdán érkezik a hidegfront, ami csütörtökre aztán tényleg lehűti a kedélyeket. Most pedig egy újabb 90-es, 2000-es évekbeli sláger jön. Sixpence, None the Richer, Kiss Me, a Besten. Jó reggelt!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, jó hetet, sok erőt kívánok a hőséghez, vigyázom magára mindenki. Ha dugó baleset van, várom az infót, 0620 55 55 155. Tartunk egy rövid információs szünetet, aztán jönnek olyan kedvencek, mint a Jakarta féle American Dream. És sajnos egyelőre csak az éterben, de jön egy kis nyári zápor is. Rúzsa Magdi is itt lesz Lotfi Begivel, de csak is 9 után. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Magyarországon gyártott Master Volglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Volglass.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amik

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az egri görögkeleti Szent Miklós, vagy ismertebb nevén Rácz templom, a Vitkovics Mihály és a Széchenyi utcák között egy dombtetőn áll. A 18. századi felépítését követően rövid időn belül gondoskodtak művészi berendezéséről is, mely később barokk és rokokó stílusú. A templomban található aranyozott és festett fafaragásos szentélykapu és a nagyméretű ikonosztáz az ortodox egyház által előírt rendben ábrázolja Jézus és Szűz Mária életét, az apostolokat, szenteket és profétákat. A templom körüli kertben 18-19. Századi részben vörös márványból készült síremlékeket láthatunk. A templom melletti Vitkovics házban van az emlékszobája Vitkovics Mihály egri születésű költőnek, aki többször is írt az eger iránti szeretetéről.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Az egri érsekkert mintegy 400 éves múltra tekint vissza. Hívták már népkertnek, püspökkertnek, a középkorban vadkertnek, vadaskertnek, a területén vadászatok folytak, emellett püspöki érseki magánparkként is funkcionált. 1919-ig ekkor Szmrecsányi érsek megnyitotta a nagy közönség előtt. 1920 környékén alakult ki a mai salakos pálya elődje, a régi sporttelep. Az első világháborúig csak teniszpályák épültek a kertben. Jelenleg ez Eger legnagyobb parkja. Középen kör alakú tér található szökőkúttal. 1973 óta van az érsekkertnek egy mesterséges tavacskája is, melyen barokk kőhíd ível át. A park északkeleti részén található a zenepavilon, ahol nyaranta ingyenes koncerteket is tartanak.
0: Best FM, a legjobb zenék. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ivóvízhálózat felújítás Egerben. Környezettudatosak vagyunk. 20 éves lett a Szederinda Fesztivál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Megkezdődött az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Bercsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Ankli József utca közötti szakaszon zajlanak. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően környezettudatosak a magyarok, derül ki egy friss kutatásból. Egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot, és tudják azt is, mi történik az újrahasznosítás során. Ugyanakkor szívesen vennének több információt arról, mit tehetnek még a környezetvédelmért. Mondta rádiónknak Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesület igazgatója.
3: Több mint 90% szelektíven gyűjti a műanyagot, az italos kartont 73%, szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon szinte mindenkinek elérhető. Az otthon keletkezett hulladék mindig a megfelelő helyre kerüljön. Védjük környezetünket, a lakosok igénylik a részletes tájékoztatást. Remélem, hogy a következőkben bővebb lesz az elérhető, megosztott, transzparens információ, kampány, ami arról szól, hogy mi az, amit elvárunk, mik a feladatok, tegyünk együtt környezetünkért és a körforgásos gazdaságért.
2: Egerben a szelektív hulladékgyűjtést az Egri Hulladékgazdálkodási Non-Profit Kft. Végzi házhoz menő rendszerben. 20. alkalommal rendezték meg a Szederinda Nemzetközi Néptánc Fesztivált Egerben, írja a heol.hu. A háromnapos rendezvényen néptánc bemutatók, táncházak, népzenei előadások és kézműves vásár várta az érdeklődőket, a jubilom alkalmából pedig gálaműsort is rendeztek. A fesztiválra Ciprusról, Törökországból, Szerbiából és Szlovákiából is érkeztek együttesek. az időjárásról. Marad a rendkívüli hőség és a perzselő napsütés. Néhány komoly felhő ugyan megjelenik az égen, de csak néhol alakulhat ki hőzivatar. A délutáni órákban helyenként élénk lesz a déli délkeleti szél. Ma Egerben 40 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 26, hajnalban pedig 20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Soha nem láttam még a 40-es számot az autó műszerfalán a hőmérséklet kijelzőn, de tegnap óta ezen is túl vagyok. Jó reggelt, jó hetet, sok erőt a pokoli hőséghez. 9 óra elmúlt, június 29-e van, hétfő, Péter Pál napja. Sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak egyaránt. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék, tombol a nyár, és nyári szünet van, így a reggelek is egy fokkal egyszerűbbek az utakon. Persze nem az M1-esen, ahol ma is erős a forgalom mindkét oldalon Bicske és Biatorbágy között. Szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható, de különösebben nagy dugóról ezen kívül, és szerencsére balesetről sem tudok. Ha van közlekedési hír, várom 0620-55-55-155. Krisztina Aguilera a debütáló dalával megy tovább a hétfő reggel. Genie in a Bottle a Besten.
1: Best FM. A legjobb zenék.

Rest FM a legjobb zenék. Jön a Gazdag Lány, a Gazdag Lánytól. Rich Girl a címe ugyanis Gwen Stefani dalának, és hogy mennyire gazdag a Gazdag Lány, azaz Gwen Stefani, 55 kötőjel 60 milliárd forint a vagyona.

Best FM a legjobb zenék. Tűkön ülnek az Eminem és Jay-Z rajongók, hiszen 2001 óta nem volt példa arra, hogy a két hip-hop ikon egy dalban hallható. Akkor Jay-Z legendás The Blueprint albumán a Renegade című számon szerepeltek együtt, ami a mai napig a hip-hop történelem egyik legtöbbet vitatott és legikonikusabb közös dala. A rajongók évtizedek óta vitatkoznak azon, hogy Eminem vagy Jay-Z írte jobb szöveget. Nem sokára, ha minden igaz, még idén újból egy dalban hallhatóak. Most Eminem jön a Lose Yourself-el a Besten. Look, if you had one shot, or one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tombol a hőség, és nem csak a napsütés ragyogó. Jön majd Mohamed Fatima és pár rossz szokás Ed Sheerantől. Ez lesz a Bad Habits, de csak is a legfrissebb hírek után a következő órában, valamikor 10 után itt a Besten.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Bővül az öntözőrendszer Egerben, megnyitották a strand szezont a vármegye székhelyen, a vadakat is megviseli a forróság. Köszöntöm Önöket! Jönnek a Best FM Eger hírei Török Mónikától 2026. június 29-én hétfőn. Megkezdődött az Eszterházy téri csepegtető öntözőrendszer felújítása Egerben, tudatta az egerhírek.hu. A munkálatokat a Városgondozás Eger Kft. Végzi annak érdekében, hogy a növényzet a nyári hőségben is megfelelő vízellátást kapjon. A fejlesztés azonban nem áll meg itt. A következő időszakban az Eszterházy tér terelőjénél a Széchenyi utcában, a Szarvas téren, a Hatvani kapu téren és a Tűzoltó téren is korszerű víztakarékos öntözőrendszert építenek ki. Több helyszínen a szükséges közműkiállások már elkészültek, így hamarosan megkezdődhet a hálózatok kiépítése is. Szezonnyitó rendezvényt tartottak az Egri Termál és Strandfürdőben, számolt be a heol.hu. A program részeként néptánc bemutatót, táncszázat, óriás buboréksót, zenés vízitornát és DJ programokat szerveztek a strand vendégeinek. A néptánc bemutatón a Lajta László néptánc együttes csaknem 50 táncosa lépett színpadra, a gyerekeket interaktív buboréksó várta, az élménymedencében pedig két alkalommal is vízitornát tartottak. A szezonnyitó programjait DJ Novi és Anita zenés műsora zárta. A tartós hőség és az aszálya vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelő helyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak. Mondta el rádiónknak Bleyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
2: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. Ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken. Hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
1: Az időjárásról. Marad a rendkívüli hőség és a perzselő napsütés. Néhány komoly felhő ugyan megjelenik az égen, de csak néhol alakulhat ki hőzivatar a délutáni órákban. Helyenként élénk lesz a déli délkeleti szél. Ma Egerben 40 fokig melegszik a levegő, míg az esti órákban 26, hajnalban pedig 20 fok valószínű. Köszönöm a figyelmüket!
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Egy kis munka a hét elején, Kelly Rowland Work, kitartást azoknak, akik a kánikulában is tartják a frontot, és jó pihenést a héten szabadságukat töltőknek, remélhetőleg a hét második felében már élvezni is tudják majd. Kelly Rowlanden kívül itt lesz ebben az órában Macy Gray, nem sokára Janet Jackson, az Atomic Kitten kezd, The Tide is High, 4 perc elmúlt 10, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Valljuk be őszintén, hogyha a feleségünk terhes, és megindul a szülés, mi pedig túl részegek vagyunk ahhoz, hogy bevigyük a kórházba, az nagyon-nagyon gáz. Így gondolta ezt Ed Sheeran is, amikor felesége várandós lett első kislányukkal. Ez volt a fordulópont, amikor elgondolkodott azon, hogy le kéne tennie a tömény alkoholt és a gyors kajákat. Teljesen életmódot váltott, azóta minden nap edz és dalba öntötte rossz szokásait. Jön a Bad Habits, amely Angliában és Ausztráliában első lett, az amerikai Billboardon a második helyet csípte meg.
1: Best FM, a leg-

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. Erős a forgalom az M1-esen mindkét oldalon, Bicske és az M0-ás között. Szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Az M4-esen Biharkeresztes térségében a 235-ös kilométernél két teherautó ütközött, Berettyóújfalu felé a külső sávot lezárták. A 67-es főúton Somogybabot közelében a 74-es kilométernél egy autó szalagkorlátnak ütközött, Balatonszemes felé a külső sávot tartják zárva. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót 0620 55 55 155.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És egy érdekes témával, a meleg miatt ugyanis kialakulóban van a siesta kultúra a Balatonnál, erről is szó lesz a délelőtt utolsó órájában, amelyben hallhatjuk majd a Pop királyát. És jön a Desperado is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ismét összeül az országgyűlés. Már most kérjünk időpontot kéményseprésre. Újabb túlélőket mentettek ki Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb kétnapos ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők napi rendelőt meghallgatják, Magyar Péter miniszterelnök felszólalását, majd este két kiemelt törvényjavaslatról is vitáznak. Napirendre kerül a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről szóló előterjesztés, valamint az a javaslat is, amely korlátozná a polgármesterek és a vármegyei közgyűlési elnökök javadalmazását. Mindkét törvény elfogadásához kétharmados többség szükséges. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé terheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta a rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: Összesen 2000 doboz csempész cigarettát találtak egy Franciaországba tartó bolgárkamionban az M5-ös autópályán. A sofőr azt állította, hogy mindössze 10 doboz van nála, a pénzügyőrök azonban a vezetőfülkében kialakított fekhely alatt ennél jóval többet találtak. A bolgár zárjegyes füstölni való értéke meghaladja az 5 millió forintot. A csempészet árut lefoglalták, a sofőr ellen eljárás indult és csaknem 7,5 millió forintos bírságra is számíthat. Újabb túlélőket mentettek ki a venezuelai földrengés romjai alól. A hétvégén összesen 33 embert sikerült élve kimenteni, köztük két 11 éves fiút is. A mentő alakulatok szerint a túlélésre legkedvezőbb időszak már eltelt, ennek ellenére továbbra is van esély arra, hogy újabb embereket találjanak a romok alatt. A szerdai földrengések halálos áldozatainak száma már majdnem eléri az 1500-at. Több tízezer embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor vagy zivatar főként az északi középhegységben és keleten alakulhat ki, máshol inkább a hőség viszi a főszerepet. A szél többnyire csak lengedezhet, de zivataroknál viharos lökések is jöhetnek. Délután 36 és 41 fok közé forrósodik a levegő. Holnap sem enged a kánikula, sőt, helyenként már 42 fokig kapaszkodhatnak a hőmérők. Szerdán aztán már többfelé megjelenhetnek gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kitartást kívánok, még pár nap kánikula csütörtöktől, ahogy hallottuk, jön a felfrissülés. Június 29-e hétfő van, Péter Pál napja, sok boldogságot névnaposoknak, szülinaposoknak, ha pedig dugó baleset van, akkor is használható, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, az órát Brandy indítja, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
4: Dog child, big rocker.

Best FM a legjobb zenék. A The Sound Lovers Runaway című dala folytatja a hétfő délelőttöt, és ha hétfő, akkor a Nightshift-ben Classic House-ra lehet nosztalgiázni. A lemezjátszók mögött 6-tól a házigazda White Boy, 7-től Lauer Christian itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. A hőség miatt egyre több turista választja a déli napozás helyett a kora reggeli és késő esti programokat a Balatonnál. A meleg miatt tehát kialakulóban van a siesta kultúra a magyar tengernél. Az elmúlt években tapasztalható nyári hőhullámok érezhetően átalakítják a turisták viselkedését. A déli órák hősége helyett sokan a hűvösebb reggeli órákra időzítik az aktív programokat. A kerékpárosok kora reggel útra kelnek, a szápposok napkeltekor szállnak vízre. Egyre több helyen éjszakai múzeum látogatással várják a vendégeket, máshol este 10 órakor is nyitva tartanak a fagyizók. A balatoni turisták szokásai tehát egyre inkább az észak-olasz mintát követik, amihez a vendéglátóknak, a fagyizóknak és a múzeumoknak is alkalmazkodniuk kell, ha több vendéget szeretnének elérni. A vízparti programok sok esetben a délutáni órákra tolódnak, közben meghosszabbodik az esti, akár az éjszakában nyúló kulturális élet, a gasztronómiában pedig a nehéz fogások helyét egyre gyakrabban veszik át a könnyebb, helyi alapanyagokból készülő siesta menük.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék. Ugye

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És már Majoros Ritával, illetve a Maroon 5 dalával. Szól már is a P-fon. Jó étvágyat, jó hűsölést kívánok, kitartást a kánikula végéig. Találkozzunk holnap reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Max M. Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A vártnál rosszabb állapotban van a költségvetés. Hamarosan indul a dínye szezon. 100 kilométeres autós üldözés hajtóviharban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A vártnál rosszabb állapotban találta a költségvetést a kormány az átadás átvétel után, erről írt a miniszterelnök a közösségi oldalán. Magyar Péter a hétvégi informális kormányülés után úgy fogalmazott, az átvilágítás szerint a költségvetési hiány meghaladna a 8%-ot, és a hazahozott uniós forrásokkal együtt is 7% fölött lehet. Hozzátettem, ezért a következő időszakban a költségvetés rendbetételére, a beruházások felülvizsgálatára és az állami vagyonvédelmére összpontosítanak. Kezdődik a hazai görög dínye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csaknem 3500 hektáron zajlik az aratás, tájékoztatta rádiónkat Csüle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
2: Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
1: Több mint 100 kilométeren át menekült a rendőrök elől egy ellopott kis teherautóval egy 15 éves hajdúbihari fiú. A járművet Debrecenből lopták el, a rendőrök pedig a GPS jel alapján találtak rá. A fiú nem állt meg az igazoltatásnál, autópályán és főutakon próbált elmenekülni, volt, hogy 180-nal száguldott. Az üldözés végül az M3-ason ért véget, amikor a kis teherautó terelőtáblának ütközött. A fiú és 14 éves utasa gyalog próbált elmenekülni, de rövid időn belül elfogták őket. Akad dolguk a hétvégén a balatoni vízimentőknek. Egy 14 éves fiú csak nem egy kilométerre úszott be a tóban, akit végül a vízimentők vittek vissza a partra. A szülők riasztották a mentőket, miután hosszabb ideje nem látták a gyereküket. Egy elsodródott nőt is kimentettek a tóból, emellett szöges drótot távolítottak el egy strandmedréből, és egy elsüllyedt elektromos kishajót is kiemeltek. A vízimentők a partokon több mint 160 könnyebb sérültet láttak el. Ma igazi forró nyári nap vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel és 36-41 fokos délutáni hőséggel. Egy-egy zápor vagy zivatar főként keleten és az északi középhegységben frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok közelében viharossá is válhat. Holnap tovább fokozódik a forróság, akár 42 fok is lehet. Szerdán már mozgalmasabbra fordul az idő, a sok napsütés mellett többfelé megnőhetnek a gomoly felhők, és záporok, zivatarok is kipattalhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes hétfőt, könnyű akadályokat kívánok így a hétkezdésre. Majoros Rita vagyok. Hogy bírják ezt a forróságot? Tartsanak még ki. Elvileg holnap után már jön egy kis enyhülés, úgyhogy addig kitartunk együtt a legjobb zenékkel. Hozom mindjárt az Enigmát, itt lesz a Return to Innocence, de most a Maroon 5 indít. Jön a Payphone!
0: Best

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Milyen volt a hétvége? Remélem, hogy jól bírták ezt a nagy hőséget, ki tudtak kapcsolódni akár vízparton, akár a medenceparton, vagy mondjuk a hűslakásban. Fú, én egy picit bevallom őszintén kezdem nehezen viselni, pedig én azért eléggé jól viselem a forróságot, és jól bírom, de ezt most már valahogy így egy kicsit, ezt a tartósan meleget egy kicsit nehezen, talán az ember egy kicsit mentálisan is elfárad ebbe. Úgyhogy hoztam a legjobb zenéket, itt vagyok, és tényleg megpróbálom feldobni mindenki napját, egy picit elfeledtetni, hogy odakint milyen forróság van. Szóval, ha munkában hallgatják a Best FM-et azért, a kikapcsolódás közben azért, hogyha éppen útközben, akkor azért lesz jó. Higgyék el nekem. És hogyha valaki kint hallgatja a nagy forróságban, ott is ott vagyok vele, tényleg hozom a hűsítő dallamokat, de azért ne feledkezzünk el a megfelelő folyadékpótlásról, a fényvédelemről, és hogy nehogy leégjünk, megégjünk, vagy napszúrást kapjunk, kell egy kalap, egy napszemüveg, és persze egy kis kitartás. Nagyon köszönöm, hogy ma is így velem vannak. Töltsük együtt ezt a következő néhány órát. Kállai Szanders Andrással jön a My Baby, vagy éppen az Oasis és a Wonderwall. Előtte a Sweet Box és az Everything's Gonna Be Alright érkezik. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is legyünk együtt az utakon is. Én hozom a friss közlekedési információkat, önök pedig, ha látnak valamit, akkor hívjanak vagy írjanak a számunk 0620-55-55-155. És nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy az utakon is vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra. Egy picit tompábbak lehetünk akár sofőrként ebben a nagy melegben, még ingerlékenyebbek is, egy picit néha az ember kapkodós is egy ilyen időszakban, amikor már tényleg mentálisan is picit leterheli ez a hőmérséklet, úgyhogy legyünk óvatosak és vigyázzunk egymásra, én pedig tényleg, ahogy kapom az információkat, már adom is tovább. Mint hogy az M4-es autópályán Bihar keresztes térségében a 234-es kilométernél korábban két teherautó ütközött, a műszaki mentés miatt a Berettyóújfalu felé tartó oldalt lezárták. A forgalmat az országhatár és a 227-es jelű Gáborján csomópont között meg is állították. 0620 55 55 155, ide várom a folytatásban is az üzeneteket. Jó utat mindenkinek, és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt délután egy óra, már csak percek kérdése, jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig a hűsítő dallamok, például Szakács Gergő és a Képtelen. És jön majd a Destiny's Child is.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Már 110 településen van vízkorlátozás. Vádat emeltek egy társkeresős csaló ellen. Európa szerte rekordokat dönt a hőség. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Még nem ért véget a rendkívüli hőség. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a hétvégén országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, és már 110 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást. A hőség miatt 25 vasútvonalon lassabban közlekednek a vonatok, a tűzoltókat pedig több mint 350 szabadtéri tűzhöz riasztották. Mára is holnapra a közférában, ahol lehet, otthoni munkavégzést rendeltek el. A munkáltatókat pedig arra kérik, biztosítsanak védőitalt, pihenőidőt és klimatizált munkakörnyezetet dolgozóiknak. Edzőtermeket ellenőriz a fogyasztóvédelem. Az általános szerződési feltételeket vizsgálják, vagyis azt, hogy azok tartalmaznak-e jogsértő vagy indokolatlanul hátrányos kikötéseket. Mondta rádiónknak Eitman Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
2: Az ASF-ek sokszor egy oldalon indokolatlan hátrányt okozhatnak a fogyasztókra nézve. Ilyen gyakorlati példák, hogy amikor a határozott időre kötött szerződést automatikusan meghosszabbítják, vagy a fogyasztókat túlzott mértékű fizetési kötelezettséggel terhelik, és igen, akkor, amikor a szerződésről a díjakat egy oldalon módosítják, anélkül, hogy a fogyasztó ebbe beleegyezne. Amennyiben az indokolatlan hátrány okoz a fogyasztóra nézve, akkor a tisztességtelen szerződési feltételnek minősül, és emiatt a fogyasztóvédelmet is fel kell lépnie.
1: Több millió forintot zsákmányolt egy társkeresős szélhámos. A vád szerint a többszörösen büntetett férfi delegációs sofőrnek vagy bizalmi munkakörben dolgozónak adta ki magát, majd ingatlan és hitelügyintézéshez kért pénzt áldozataitól. Az egyik nőtől több mint 49 millió, egy másiktól csak nem másfél millió forintot szerzett meg, a pénzt azonban saját céljaira költötte. Vádat emeltek ellene, sorsáról a bíróság dönt majd. Újabb országokban döntött meleg rekordokat az Európát sújtó hőhullám. Németországban, Lengyelországban és Csehországban is minden korábbinál magasabb hőmérsékletet mértek. Több helyen 41 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Erdőtüzek is pusztítanak, Németországban több száz embert kellett kitelepíteni. Franciaországban és Spanyolországban már több száz halálesetet hoztak összefüggésbe a hőséggel. Észak-Franciaországban eközben heves viharokkal és orkánerejű széllel küzdenek. Ma sok napsütésre készülhetünk, csak kevés gomoly felhő lesz az égen. Zápor vagy zivatar főként az északi középhegységben és keleten alakulhat ki, máshol inkább a hőség viszi a főszerepet. A szél többnyire csak lengedezhet, de zivataroknál viharos lökések is jöhetnek. Délután 36 és 41 fok közé forrósodik a levegő. Holnap sem enged a kánikula, sőt, helyenként már 42 fokig kapaszkodhatnak a hőmérők. Szerdán aztán már többfelé megjelenhetnek a gomoly felhők, záporok, zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás délutánt, kellemes napot, így egy óra után is pár perccel, én Majoros Rita vagyok. Ebben az órában is isteni slágerek, 90-es, 2000-es évek nagy kedvenceim, mint a Daft Punk és az Around the World, de itt lesz a Destiny's Child, jön majd Bryan Adams is, sőt, a Spice Girls lányok is. Most pedig Tom Novi és a Your Body indít. Szép napot mindenkinek, könnyű hétfő!
0: Best FM.

Vesztefem a legjobb zenék, meghoztam a mai nap kérdését Zendejával kapcsolatos, mert hogy Zendeja első mozi élménye egy pókember film volt, most pedig legalábbis a híresztelések szerint pókemberhez ment feleségül. Szóval arra gondoltam, hogyha az első mozi élményünkből kellene párt választani, vagy hát ő lenne a férjünk, feleségünk, párunk, akkor ki mit választana, vagy kinek ki jutna, akár mondhatom így is. Én szerintem mesefilmet láttam életemben először, és vagy az Aladdint, vagy az Oroszlán király, de már nem is emlékszem pontosan, szóval hát lehet, hogy Aladdin, bár amilyen szerencsém van, inkább talán Jafar lenne a férjem. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ezek a jó kis régi mozi élmények, emlékek. Kinek ki lenne a párja, hogyha az első mozifilm vagy mesefilm alapján kellene választani, amit látott? Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instagramon is természetesen, és a jó zenék pedig itt a Best FM-en. Például a Destiny's Child-tól, vagy éppen a Daft Punk-tól, de előtte jön Bryan Adams és a Cloud No. 9 itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok továbbra is az utasoknak, és tessék figyelni az M1-esen, mert a Hegyeshalom felé vezető oldalon nagyon erős a forgalom. Az M0-es autóút és Biatorbágy között lassulás van, torlódás. Az M5-ösön Kecskemét észak csomópontban pedig folynak az építési munkák a 73-as és a 76-os kilométerek között. Mindkét oldalon két szűkített sávon lehet csak haladni, ami Budapest felé vezet, ott hát egy kisebb lassulás is van, ezt írták a hallgatók. A 8-as főúton Várpalota térségében a 25-ös kilométernél felborult egy autó, a Székesfehérvár felé tartó oldalon sávzárásra, torlódásra kell készülni. 0620 55 55 155, ez pedig az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Én itt készülök az üzeneteikre, de ha hívnának, akkor is nyugodtan. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rózsa Magdi papírsárkánya zárta ezt az órát, pár perc múlva lesz délután 2 óra jönnek a legfrissebb hírek. A kérdésem pedig az a mai délutánon, hogy emlékeznek még rá, hogy életükben először mit láttak moziban? Hát ez alapján, az élmény alapján az a nap kérdése, hogy ha az első moziból kellene párt választani maguknak, akkor ki lenne a társuk? Persze itt csak viccesen, mert hogy Zendaya egy pókember filmet látott életében először, és hát most ugye pókember felesége, szóval akár még be is jöhet. 0620-55-55-155, várom az üzeneteket, mellé pedig a következő órában is isteni zenéket hozok. Itt lesz például az Iri Mafia és a Pont olyan, mint rég. De jön majd a D-Light is, és a Groove is in the Heart.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Már délelőtt megdőlt a napi melegrekord, most kérjünk időpontot kéményseprésre. Letartóztattak egy elvpár dídert. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már délelőtt megdőlt az országos napi melegrekord. A Hungaromet szerint a korábbi 38,4 fokos csúcsot még 2022-ben mérték. Ezt azonban már délelőtt 11 óra előtt túlszárnyalta a hőmérséklet. A meteorológusok szerint a nap folyamán akár 41 fok is lehet, és az sem kizárt, hogy az országos abszolút melegrekord is megdől. Bár hőségriasztás idején nem gondolunk a fűtési szezonra, jobban járunk, ha a következő hónapokra időzítjük a kéményseprést. Ilyenkor ugyanis kevésbé terheltek a szakemberek, könnyebben lehet időpontot kapni, mondta el rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: A kéményseprők ilyenkor a fűtési szezonon kívül nyáron is elérhetők. Nyáron sokkal gyorsabb az ügyintézés, rövidebb a várakozási idő, és a nyári szabadságok miatt, mivel többet vagyunk otthon, könnyebb időpontot találni a kéményseprőknek a fogadására is. Aki társasházban él, annak nincsen feladata, oda automatikusan kimennek a katasztrófavédelem kéményseprői. Családi házakhoz viszont nem mennek ki maguktól, családi házban élő magánszemélyeknek időpontot kell egyeztetni.
1: Időpontot a katasztrófavédelem weboldalán vagy a 1818-as számon foglalhatunk. Új gyermekinfektológiai osztály nyílt a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. A 15 ágyas részlegen elsősorban a hurutos megbetegedéssel küzdő gyerekeket látják el. Az osztály 8 saját fürdőszobás korteremmel működik, és a fertőzések megelőzését szolgáló elkülönítést is biztosítja. A csaknem 400 millió forintos fejlesztés a Magyar-Román Egészségügyi Együttműködés részeként uniós támogatással valósult meg. Letartóztattak egy férfit, aki illegális elfbárokat és más dohánytermékeket árult az interneten. Az adóhatóság szerint zárjegy nélküli cigarettával kezdte az illegális üzletet, ezután tért át az elektromos termékekre, amivel csaknem 25 millió forint kárt okozott. A nyomozók csaknem 5000 elfbárt foglaltak le, a házkutatások során pedig hamis ruhákat, kábítószergyanús anyagot és egy illegális szeszfőzdét is találtak. A férfi akár 8 év börtönt is kaphat. Ma igazi forró nyári nap vár ránk, sok napsütéssel, kevés felhővel és 36-41 fokos délutáni hőséggel. Egy-egy zápor vagy zivatar főként keleten és az északi középhegységben frissítheti fel rövid időre a levegőt. A szél többnyire mérsékelt marad, de zivatarok közelében viharossá is válhat. Holnap tovább fokozódik a forróság, akár 42 fok is lehet. Szerdán már mozgalmasabbra fordul az idő, a sok napsütés mellett többfelé megnőhetnek a gomoly felhők, és záporok, zivatarok is kipattalhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 2 óra is elmúlt, lassan 4 perccel megy tovább a jó hangulat, és ez az isteni hűsítő kavalkád. Legalábbis tényleg megpróbálom egy kicsit a jó zenékkel elfelejtetni, hogy kint őrült nagy a forróság. Én Majoros Rita vagyok, a Soul Searchers dalát már pörgetem is, jön a Feel in Love, és persze nagyon szép napot kívánok mindenkinek.
0: Best

Best FM a legjobb zenék. A mai nap kérdése az, hogyha életünk első mozi élménye alapján lenne párunk, mert hogy abból a filmből lenne párunk, akkor hát ki lenne most éppen mellettünk, mert hogy Zendaya a Pókember filmet látta életében először, most pedig Pókember a férje. Úgyhogy ez alapján tettem fel a kérdést. Na nézzük, mit írt Tamás, hogy neki az első mozi élménye a Harry Potter első része volt, Hermione Granger lenne a felesége most ez alapján. Azt mondja, hogy lehet, hogy néha kicsit okoskodó, de ő választaná egyébként, és benne lenne. Azt írja Tamara, az első mozim a Titanic volt, szóval akkor Jacket választanám. Igazából nem is lenne annyira rossz, bár nem biztos, hogy jó vége lenne a kapcsolatunknak. Aztán azt írja Timmy, a Lord of the Rings, vagyis a Gyűrűk ura első része volt, amit látott először moziban. Aragorn, hát aláírom, ennyit írt. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek az első filmek. Mellé pedig a Crystal Waters dala, ami egy igazán jó hangulatú, napfényes, optimista, felszabadító dal. Pont erre a hétfőre illik. 100% Pure Love, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, szép délutánt a folytatásban is mindenkinek. Nagyon remélem, hogy velem tartanak az utakon is. Én meg is hoztam a legfrissebb útinfókat. Azt az infót kaptam az M1-esről, hogy még mindig nagyon erős a forgalom, úgyhogy tessék figyelni. Az M5-ösön pedig Kecskemét észak csomópontban folynak az építési munkák, a 73-as és a 76-os kilométerek között mindkét oldalon szűkített sávon lehet haladni, ami a Budapest felé vezető irányban kisebb lassulást okoz. A 8-as főúton Várpalota térségében a 25-ös kilométernél felborult egy autó, a Székesfehérvár felé tartó oldalon sávzárásra és torlódásra kell készülni. Aztán a hőségriadó miatt a mai napon is fokozottan figyeljen mindenki arra, hogy hosszabb útra csak elegendő üzemanyaggal induljon el mindenki, legyen a kocsiban ivóvíz, frissítő, nedves törölköző, arra az esetre, hogyha tényleg torlódás alakulna ki, vagy teljes útzár lépne életbe. Ha valamilyen betegségben szenved a sofőr, akkor legyen mindenkinél megfelelő gyógyszer elegendő mennyiségben, ha esetleg hosszabb megállásra kényszerülne. Ha pedig valakinek van még esetleg hűsítő típje az utazáshoz, 0620 55 55 155 ide írja meg, vagy hívjon, én pedig gyorsan továbbadom a többieknek. Jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Itt az Egri út felújítás második üteme, szűrőbusz érkezik Pétervásárára. Több mint 40.000 gyermek nyaralhat az Esébet táborokban. Köszöntöm Önöket! Jönnek a Best FM Eger hírei Török Mónikától 2026. június 29-én hétfőn. Elindult az Egri út felújítási program második üteme a nyári szünet kezdetével, hívta fel a figyelmet az ekerhírek.hu. A munkálatok miatt holnap reggel 7 órától várhatóan délig lezárják a Tesco-bi áruházak és a Felsővárosi utca közötti csomópontot, ahol az új aszfalt réteget terítik le. A felújítás idején több autóbusz megállóban is ideglenesen módosul a megállási rend. A második ütem a belvárosban a Sertekapu és a Nagy János utca között indult el, miközben a 25-ös főút több szakaszán is folytatódnak a munkák. Továbbra is lezárva marad a régi Cifrakapu utca egy része a vízvezeték rekonstrukció miatt, emellett több helyszínen ivóvízhálózati felújítás is zajlik. Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat tart a Heves vármegyei Markott Ferenc kórház szűrőbusza holnap kedden Pétervásárán. A kórház közösségi oldalán jelezte, hogy a szűrőbusz a városháza előtt lesz elérhető. A résztvevők nőgyógyászati szűrésen, melanoma szűrésen, testösszetételmérésen, valamint általános állapotfelmérésen és kockázatbecslésen is részt vehetnek. A vizsgálatok ingyenesek, de helyszíni regisztrációhoz kötöttek. Több mint 40.000 gyermek nyaralhat idén-nyáron az Esébet táborokban. Augusztus végéig változatos programokkal és teljes ellátással várják a résztvevőket, köztük hátrányos helyzetű beteg vagy gyógyuló gyermekeket is, mondta a rádiónknak Darabánt Judit sajtófőnök.
4: A Zánkai, a Fonyódligeti, a Zalaszabari és az Erdélyi Esébet tábor szolgálja a gyermekeket. Teljes körűen megújultak az elmúlt években. Minden gyermek számára nyitottak, amikor túljelentkezés van, akkor viszont előnyt élveznek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, a sajátos nevelési igényű gyermekek, valamint fogyatékkal élő gyerekek is részt vesznek. A táborok filozófiájának középpontjában az élményszerzés áll. A programok tábor típustól és helyszíntől függően egy-egy turnusban 40 és 100 között mozognak.
3: Az időjárásról. Egyelőre csak gomoly felhők zavarják a napsütést, és kis esély van záporokra, zivatarokra. A meleg kitart, hisz este is 30, míg hajnalban 20 fok valószínű Egerben. Holnap pedig napsütés, de záporok, zivatarok is jöhetnek, de marad a forróság is, hiszen kedden maximum 39 fokra számíthatunk. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Egy perccel vagyunk 3 óra után, nagyon kellemes hétfő délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. 39,4 fokot mutat az a hőmérő, ami a hivatalos hőmérő itt Egerben, embertelen ez a hőség, így a nap nagyon-nagyon sok folyadékot. Kezdünk itt a Black Eyed Peas.
5: 100,7 Best

0: szünet a dzsama. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

15 óra 21 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Már majdnem 40 fok van itt Tegerben. Szerintem tizedek választják el. Tudom, az autóban vannak olyanok, ahol 40 fok fölötti hőmérsékleteket jelez a kijelző. Amennyiben jelez a kijelző, mert hogy vannak olyan kijelzők, amelyek annyira nem bírják ezt a meleget, hogy szegényként ott elkristályosodik, tehát hogy nem lehet rajta látni semmit. Mondom a rekordokat, mert tehát egyszerűen mondanám, hogy igyanak sok vizet, vizezzék be a fejüket, vizezzék be a nyakukat, és ilyeneket, de mindenhol ezt mondják, mindenki ezt szajkózza, ami természetesen valós lenne tőlem is, de nem győzöm elégszer hangsúlyozni, és hogyha lehet, akkor ne menjenek olyan helyre, tehát tűzőnapra ne, meg húzódjanak be valahová, ahol van légkondicionáló, most a bevásárlóközpontokra gondolok például. Tehát vissza a rekordokhoz, képzeljék el, hogy a mai napon 10 óra 50 perckor megszületett az a rekord, amelyet 4 évvel ezelőtt mértek Dévaványán, 38,4 fokig emelkedett akkor a levegő, ez megdőlt, 38,5 volt, tehát ugye itt egy tizeddel átléptük, már a Szódon 10 óra 50 perckor. És akkor mondok ennél durvábbat, mert hogy van egy ilyen, amikor azt mondják, hogy abszolút rekord, ez az abszolút rekord pedig azt jelenti, hogy a valaha mért legmagasabb hőmérséklet, az összes napot nézve, az összes évet nézve, az egész magyar mérés történetet nézve, hogy valószínű a mai napon ez is megdől, ez pedig 2007 július 20-án Kiskunhalason volt, amikor 41,9 fokot mutattak a hőmérők, és én ránéztem egy térképre, és azon már voltak olyan helyek, ahol 42,8 fokot mutattak. Nagyon kíváncsi leszek arra, hogy vajon ez az abszolút rekord is megdőle. Ha ma nem, akkor holnap, mivel holnap még itt nálunk is egy fokkal megint melegebbet mondanak az előrejelzések szerint. Kibírhatatlan. Aztán jön a felfrissülés majd szerdán. Tehát tényleg van még itt a mai nap, a holnapi nap, és akkor szerdán tiszta üdítő lesz majd a 35-36 fok. Ebbe volt egy kis irónia is. Jön a Magna Cum Laude, előtte pedig itt van Maxi Priest, a 100,7-en nem sokára köszöntjük az ünnepet.

0: házam.
1: 15 óra 38 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hogy vajon miről és hogy kikről híres a mai nap, ez következik most. Név szerinti születésnaposokkal, de hát menjünk szépen sorban, hogy kezdjünk azzal, hogy miről híres a mai nap. Ma van Péter Pál apostol napja. Ez egy ősi ünnep, az aratás kezdő időszaka. Ma van Szent Péter napja, és ma van a Duna napja, a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére 2004 óta. Mint említettem, a Péterek és a Pálok a főnévnaposok, a Pálokkal kapcsolatban csak mellékesen. 26-án is volt Pál, holnap is lesz Pál névnap, úgyhogy ember legyen a talpán, aki tudja követni, de én azt mondom, hogy minden nap küldjünk egy üzenetet és köszöntsük őket. Latin eredetű a Paulus névből jön, amely az azonos szóból származik, a jelentése kicsi kistermetű. A harmónia jelenti életükben a stabilitást, a kudarcot nehezen viselik. Ha a kudarc éri őket, akkor be tudnak durvulni. A szeretetük egyben birtoklási vágy és féltékenység. Ezt mondja a numerológia, és itt vannak a Péterek. A Péterekről is kell tudni, hogy április 29-én is van egy Péter névnap, valaki ilyenkor, valaki olyankor tartja. A név héber görög latin eredetű, a jelentése szikla, eredeti formája görög Petros név, aminek latin alakja Petrus, a magyarosodott Petrus, a női rokon neve pedig a Petra. A Péterekre jellemző az erős egyéniség, a nagy akaraterő, függetlenség, önbizalom. Nagyon barátságosak, igazi társasági lelkek, nyílt természetűek. Igaz, hogy könnyen barátkoznak, és könnyen alakítanak ki kapcsolatot, mégis nagyon keményfejűek, határozottak. Sokszor el tudják rontani ezeket a barátságokat. Ezt mondja a számmisztika Péter név elemzése után. Ma ünnepelnek még Ádám, Aladár, Alícia, Alíz, Beáta, Ditta, Emma, Emmi, Emőke, Ivetta, Judit, Keszi, Kesző, Keve, Kövecs, Orbán, Orbó, Pável, Pető, Petra, Petrina, Pósa, Salomé, Szalóme, Szulamit és Ulászló nevű kedves hallgatóinknak is nagyon-nagyon jó egészséget. A kutyusok közül a Kutyó és a Samu nevűek, a cicák közül a Bianca és a Cakkos nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukikák, nyuszikák, deguk közül a Pulcinella és a Pulosz nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Remélem nem feltételezik, hogy én találom ki ezeket a neveket. Ez nekem is megvan egy naptárban, kaptam állatvédőktől. Jöjjenek a születésnaposok. Mi jellemző azokra, akik június 29-én születtek, a rák csillagjegyben vagyunk. Az erényeik, hogy nagyon élénkek, vidámak, tisztességes emberek. A hibáik, hogy túl sokszor bizalmatlanok másokkal, és nagyon passzívak tudnak lenni. Az egészségi állapotuknál a szorongásos tüneteket hozza fel a nagykönyv. A munka résznél pedig azt írja, hogy kiváló táncosok, nagyon jó mozgásuk van, tervezőnek, tökéletesek lehetnek, és bírónak. Ez is itt van a nagykönyvben, el is tettük, és akkor nézzük, hogy kik a születésnaposok név szerint. Boros Dánielt, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, millió puszi neki, Danikám, minden szépet és jót. Ma van Györe Tamásnak is a születésnapja, neki is nagyon jó egészséget, remélem, hogy ott a sok-sok szépség között, és a családdal természetesen tölti a mai napot. Mohos Annának is ma van a születésnapja, Isten éltesse sokáig. Lakatos Péter is születésnapos, aki egyben névnapos is, el ne felejtkezzünk mind a kettőt megemlíteni. Domborocki Krisztinai születésnapot, nagyon jó egészséget neki, és ma van Holló Leventének is a születésnapja. Levikém, nagy-nagy pusszantás neked is, ha bárkit kihagytam volna, jelezzék, írjanak, hívjanak, jön a Daxos itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM.

0: A legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.
2: Fehér.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik július 3-án, pénteken, este a Dobótér nem egyszerűen megtelik élettel, hanem szó szerint dobban egy nagyot. Érkezik az egy ütős nap, amikor Heger főtere rövid időre Dobos térré változik, és együtt lüktet a város szíve a legnagyobb rock slágerekkel. Ez nem csak egy koncert, hanem közös élmény, a ritmus, az energia, a látvány, a lendület, és az a bizonyos érzés, amikor a dob első ütésére mindenki egyszerre kapja fel a fejét. Pénteken este 7 órakor találkozó a Dobótéren, ott lesz az ütős nap, mindenki hozza a jó kedvét, a tapsot, a ritmust pedig bízzuk az ütősökre. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Ivóvízhálózat felújítás Egerben. Környezettudatosak vagyunk. 20 éves lett a Szederinda Fesztivál. Köszöntöm, Török Mónika vagyok. Jönnek a részletek. Megkezdődött az ivóvízhálózat rekonstrukciója az egri Bercsényi Miklós utcában. A város közösségi oldalán jelezték, hogy a munkálatok a Vakbottyán utca és az Ankli József utca közötti szakaszon zajlanak. A beruházás során 430 méter gerincvezetéket, 37 házi bekötést és 3 tűzcsapot cserélnek ki. Az első ütemben a Vakbottyán utca és a Laktanya utca között dolgoznak a szakemberek. A munkálatok várhatóan augusztus közepéig tartanak. A kivitelezés idején több helyen útszűkületre kell számítani, ezért az érintett szakaszon kérik, hogy ne parkoljanak a járművekkel. A munkák miatt időszakosan nyomáscsökkenés vagy vízhiány is előfordulhat. Nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően környezettudatosak a magyarok, derül ki egy friss kutatásból. Egyre többen gyűjtik szelektíven a hulladékot, és tudják azt is, mi történik az újrahasznosítás során. Ugyanakkor szívesen vennének több információt arról, mit tehetnek még a környezet védelméért. Mondta rádiónknak Nyikos Ágnes, az Italos Karton Egyesület igazgatója.
4: Több mint 90% szelektíven gyűjti a műanyagot, az italos kartont 73% szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon szinte mindenkinek elérhető. Az otthon keletkezett hulladék mindig a megfelelő helyre kerüljön, védjük környezetünket, a lakosok igénylik a részletes tájékoztatást. Remélem, hogy a következőkben bővebb lesz az elérhető, megosztott, transzparens információ, kampány, ami arról szól, hogy mi az, amit elvárunk, mik a feladatok, tegyünk együtt környezetünkért és a körforgásos gazdaságért.
3: Egerben a szelektív hulladékgyűjtést az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Végzi házhoz menő rendszerben. 20. alkalommal rendezték meg a Szederinda Nemzetközi Néptánc Fesztivál Egerben, írja a heol.hu. A háromnapos rendezvényen néptánc bemutatók, táncházak, népzenei előadások és kézműves vásár várta az érdeklődőket. A jubilom alkalmából pedig gála műsort is rendeztek. A fesztiválra Ciprusról, Törökországból, Szerbiából és Szlovákiából is érkeztek együttesek. Az időjárásról. Egyelőre csak gomoly felhők zavarják a napsütést, és kis esély van záporokra, zivatarokra. A meleg kitart, hisz este is 30, míg hajnalban 20 fok valószínű Egerben. Holnap pedig napsütés, de záporok, zivatarok is jöhetnek. De marad a forróság is, hiszen kedden maximum 39 fokra számíthatunk. Ezek voltak a hírek, köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 4 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes délutánt mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Tőlünk északra, északkeletre dörög villámlék, ezek száraz zivatarok. Szerintem nem lesz ebből nálunk itt csapadék. És nagyon-nagyon meleg van, igyanak sok-sok folyadékot. Kezdünk itt a Westlife elsőként.
0: 100,7 Best FM.

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Egyre többen vannak Eger útjain, ne idegeskedjenek, mert attól még melegebb lesz, hogy melegebbet érez az ember, és ne hagyjanak senkit és semmit az autóban. Jön az East 17.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nagyon kellemes délutánt kívánunk mindenkinek. Mennyire kellemes vajon például az autómentősök körében, mert egy autómentős Ferike van itt a vonalban, aki mondja nekünk, hogy mi történik az utakon, mi van a szabadban. Jaj, légkondi van, Ferikém, szia!
1: Szia, Dudi, sziasztok! Sajnos az autómentőbe, mint mindenki másnál, nálunk is feladta a légkondi a működést, úgyhogy elmenj nyaralni. Nem tudom, jelen pillanatban 43 fokot mutat az autónk hőmérsékletjelzője, úgyhogy igen, egy-két ember már meg is sértődött ránk, mert közöltem, hogy sem én, sem a kollégáink nem vagyunk sajnos hajlandóak. Sajnos nem tudom, mi a jó megfogalmazás, de ennyi volt már a lezukkanrót. Ott is kisült a zsír minden, és ha hiszed, ha nem, eddig mindig féltem a lőknek a hűvös pillantásától. Na most örülök a legjobban, hogy ebben a melegben bármilyen hűvös pillantást, bármilyen hölgy lefogadok, csak hogy hűljünk le.
0: Nagyon-nagyon meleg van. Látom, hogy vannak az utakon, még mindig nagyon nehéz közlekedni, de ez a légkondi, és hogyha valaki pedig légkondi nélkül megy autóval, mert vannak még olyan autók, amelyekben nincs légkondi, vagy elromlott, mint nálatok, akkor pedig húzatot kellene csinálni, de amikor ülsz a dugóba, még csak húzat sincsen, tehát ez valami könyörtelen most ez a szituáció.
1: Igen, egész télen láttunk, katasztrófa védők mondták, hogy jó lenne, hogyha meleget most be lehetne egy kicsit ki, és katujázni, egy kis szeltekre vágni, és akkor kicsit térni ebből egy pár fokot, mert ők sem unatkoztak a hétvégén, több balesetnél is voltak helyszínen, több ilyen avar, vagy nem is avar tűznek, inkább ez az aratás utáni tűzesetre voltak kint. Nem érdem őket, akik az aszfaltozásnál is dolgoznak, nagyon kemény. Szerintem voltam egy hölgyért, meg egy újnak menteni őket, és motoros család állt mellettük, megkérdezte, hogy tudnak-e segíteni, mondták, hogy köszönik ne, de valószínűleg hagynának ott vizet, hogy legalább tudjanak kicsit kortyolni. Úgyhogy ha hiszitek, hanem egy kifalságosat minden.
0: Megy el a térerő, tehát ilyen robotos
1: hangot. Az a térerő, az a... Már a hangom megy el, lassz.
0: Robotos hangot hallottam, de volt, aki panaszkodott ma, azt is hallottam, hogy nem működött a telefon, tehát, hogy nem, valamiért nem. Én nem csodálkoznék azon, hogyha itt vezetékek mennének tönkre, vagy olyan dolgok, amik itt az infrastruktúrához tartoznak, mert hihetetlen ez a hőség, ezt nem lehet bírni, tehát ez valami könyörtelen. Egyet kérdezhetnék tőled, mindig van kérdés. Volt egy nagyon súlyos baleset Bükk-Ábránynál, ahol meghaltak öten, és két autó frontálisan ütközött. Többen kérdezték, hogy mi volt a probléma, hogy aki szembe ment a másikkal, rosszul lett, hogy te tudsz már valamit ezzel kapcsolatban? Ha nem, vagy nem szabad elmondani, nem mondd el, de mindenki azt kérdezi, hogy miért megy egyik kocsi a másikkal szembe?
1: Szóval egy kedves baleseti helyszínelőnek a szavaival élve, minden egyes baleset valamilyen kereszt szabály megszegése miatt következik be. Itt is sajnos ez állt fent. Nem szeretnék belemenni én se a részletekbe, beszéltem több emberrel, aki a helyszínen volt a mentés során. Nem szívesen lennék sem ott a helyszínen, amikor ez történt, és a mentésben részt kellett venni. Minden családnak megnyugvást kívánok, illetve ne keressünk felelőst ezek után már. Felesleges. Mindenből le kell vonni a tanúságos, és hogy egymásra jobban kell vigyázni.
0: És az utakon pedig betartani a szabályokat.
1: Igen, azért vannak a szabályok. Tudom, mindenki szidja a rendőröket, mert csak sebességet tudnak mérni, meg ezt tudnak csinálni, csak azt tudnak csinálni. Ha valami bekövetkezik, itt hívunk először, igen. Őket hívjuk segítségnek. Figyeljünk jobban oda.
0: És amikor rendőri jelenlét van, akkor nem száguldozunk, akkor nem előzgetünk olyan helyen, ahol nem kell előzgetni. Hát én köszönöm, hogy vannak nekünk, és legalább így egy-két helyen betartják az emberek a megfelelő szabályokat. Ferikém, nagyon szépen köszönjük, holnap délután hívunk megint.
1: Hűvös napot és balesetmenteset, sziasztok!
0: 0620-355-6555-ös, hogyha bárkinek bármilyen információja van, kérdése van, jön Ricky Martin itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így is tele vagyok régi sebb helyekkel, de tovább léptem.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik július 3-án, pénteken, este a Dobótér nem egyszerűen megtelik élettel, hanem szó szerint dobban egy nagyot. Érkezik az egy ütős nap, amikor Heger főtere rövid időre Dobos térré változik, és együtt lüktet a város szíve a legnagyobb rock slágerekkel. Ez nem csak egy koncert, hanem közös élmény. A ritmus, az energia, a látvány, a lendület, és az a bizonyos érzés, amikor a dob első ütésére mindenki egyszerre kapja fel a fejét. Pénteken este 7 órakor találkozó a Dobótéren, ott lesz az ütős nap, mindenki hozza a jó kedvét, a tapsot, a ritmust pedig bízzuk az ütősökre. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Magyarországon gyártott Master Wolglass üveggyapotok. Természetes, biobinder kötőanyaggal készült. Megbízható minőség az energiatakarékos, komfortos otthonokért. Master Wolglass.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
4: Bővül az öntöző rendszer Egerben. Megnyitották a strand szezont a vármegye székhelyen. A vadakat is megviseli a forróság. Köszöntöm Önöket! Jönnek a Best FM Eger hírei Török Mónikától 2026. június 29-én hétfőn. Megkezdődött az Eszterházy téri csepegtető öntözőrendszer felújítása Egerben, tudatta az egerhírek.hu. A munkálatokat a Városgondozás Eger Kft. Végzi annak érdekében, hogy a növényzet a nyári hőségben is megfelelő vízellátást kapjon. A fejlesztés azonban nem áll meg itt. A következő időszakban az Eszterházy tér terelőjénél, a Széchenyi utcában, a Szarvas téren, a 60-i kapu téren és a Tűzoltó téren is korszerű víztakarékos öntözőrendszert építenek ki. Több helyszínen a szükséges közműkiállások már elkészültek, így hamarosan megkezdődhet a hálózatok kiépítése is. Szezonnyitó rendezvényt tartottak az Egri Termál és Strandfürdőben, számolt be a heol.hu. A program részeként néptánc bemutatót, táncszázat, óriás buboréksót, zenés vízitornát és DJ programokat szerveztek a strand vendégeinek. A néptánc bemutatón a Lajta László néptánc együttes csaknem 50 táncosa lépett színpadra, a gyerekeket interaktív buboréksó várta, az élmény medencében pedig két alkalommal is vízitornát tartottak. A szezonnyitó programjait DJ Novi és Anita zenés műsora zárta. A tartós hőség és az aszálya vadon élő állatokat sem kíméli. A természetes vízlelő helyek sok helyen kiszáradnak, ezért folyamatosan gondoskodnak arról, hogy az állatok ivóvízhez jussanak. Mondta el rádiónknak Bleyer Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza.
5: Nagyon sok vizes élőhely tűnt el. A vadászok több ezres nagyságrendű itatóhelyeket vagy dagonyákat tartanak fenn, hogy vízhez juthasson a vad. Ragadozó madár, énekes madárfajoknak mikroélőhelyeket hoznak létre, amelyek ezeknek a fajoknak is fontosak. Természetvédelmi szempontból is kiemelkedő ez a tevékenység. Az, hogy hordják országszerte lajtos kocsikkal vagy napelemes utakból oldják meg a vízpótlást ezeken a területeken. Hosszú távon azért valószínűleg nem egy fenntartható tevékenység.
4: Az időjárásról. Egyelőre csak gomoly felhők zavarják a napsütést, és kis esély van záporokra, zivatarokra. A meleg kitart, hisz este is 30, míg hajnalban 20 fok valószínű Egerben. Holnap pedig napsütés, de záporok, zivatarok is jöhetnek. De marad a forróság is, hiszen kedden maximum 39 fokra számíthatunk. Ezek voltak a hírek. Köszönöm a figyelmet!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes napot, balesetmentesek mindenkinek, Rolicek Judit vagyok. Lehet, hogy még mindig mérik a sebességet a Kisasszony úton. Anita, köszönjük szépen az információt. 0620-355-6555-ös az elérhetőségünk. Kezdünk, itt van Király Viktor elsőként ebben az órában.
0: 100,7 Best FM.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Eszméletlen meleg van, harmadfokú hőségriasztás, országosan otthoni munkavégzést rendeltek el az államigazgatásban, hogy vajon milyen nyitvatartással, ügyfélszolgálattal várnak bennünket, hogyan intézhetjük az ügyeinket a NAV-nál. Jönnek a részletek dr. Paskujné Pivko Mónikától, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referens.
1: Harmadfokú hőségriasztás miatt június 29-én és június 30-án országosan otthoni munkavégzést rendeltek el a közigazgatásban. A Nemzeti Adó és Vámhivatal működése ez alatt az idő alatt is folyamatos marad. A légkondicionált ügyfélszolgálatok pedig menedékként is nyitva állnak az ügyfelek előtt. A NAV ügyfélszolgálatai a hőségriadó ideje alatt is fogadják az adózókat. Azonban a rendkívüli körülmények miatt a személyes ügyfélfogadást a helyszínek adottságaihoz igazítják. Azon a központi ügyfélszolgálatok, amelyek klimatizált helységekben működnek, itt a normál ügyfélfogadási rendszerünk várják az ügyfeleket, tehát június 30-án a megszokott 12 óráig kereshetők fel személyesen az ügyfélszolgálatok. A személyes ügyintézést választók meg is pihenhetnek ezen klimatizált ügyfélszolgálati helyiségekben, lehűlhetnek az extrém kinti hőmérséklet után. Rövidített nyitvatartás lép ugyanakkor életbe azon NAV ügyfélszolgálatokon és kirendeltségeken, ahol a légkondicionálás nem biztosított. Ezek az ügyfélszolgálatok június 30-án kedden kizárólag 12 óráig tartanak nyitva, tehát az ügyintézést e szerint ajánlott megtervezni. Az ügyintézés rendje tehát változik, azonban az ügyintézés egyetlen percre sem áll le, ugyanis az elektronikus megoldások, az online felületek rendelkezésre állnak. Otthonról az ügyfelek teljes körűen elérhetik a hatóság szolgáltatásait. Így a NAV ügyfélportálján keresztül, a NAV.hu-n keresztül gyorsan, kényelmesen és biztonságosan intézhető szinte valamennyi adóügy. Ha pedig valaki telefonon szeretne segítséget kérni, hívhatja a NAV ingyenesen hívható infóvonalát, amely teljes üzemidőben a hőségriadó napján is elérhető a 1819-es telefonszámon. A NAV a legforróbb nyári napokban is biztosítja a folyamatos és gördülékeny ügyintézést. Azonban a személyes megjelenés helyett célszerűbb és biztonságosabb az elektronikus megoldásokat előnyben részesíteni. Június 30-án kedden kizárólag az EGRI ügyfélszolgálat tart nyitva Heves vármegyében reggel 8:30-tól délig.
0: Nagyon szépen köszönjük az információkat dr. Paskujné Pivko Mónikának, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensének.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

100,7 Best FM, a legjobb zenék. Kezdődik a Night Shift, 6 és 8 óra között, 2 órán keresztül klasszik house zenéket hallunk. Az első órában White Boy-tól, a másodikban Lauer Krisztiántól. Én pedig búcsúzom, az elmúlt 3 órában Roli Cseh Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Figyeljünk az idősekre, meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást, módosulhat az idei költségvetés, heves viharok vetettek véget a hőségnek Hollandiában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Tovább tart a harmadfokú hőségriasztás, az országos tisztifőorvos szerda éjfélig hosszabbította meg az intézkedést. A kánikulában még jobban figyeljünk a gyerekekre, idősekre, krónikus betegséggel küzdőkre és a hajléktalan emberekre. Az egyedül élő időseket keressük naponta, győződjünk meg arról, hogy elegendő vizet isznak, és tudják-e hűteni a lakásukat. A hőség mintegy másfél hete alatt több mint 200 olyan idős emberhez hívták a mentőket, aki nem adott magáról életjelet. Módosítja az idei költségvetést a kormány. A miniszterelnök szerint erre azért van szükség, mert az átvilágítás alapján a költségvetés állapota jóval rosszabb annál, mint amit az előző kormány nyilvánosságra hozott. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az új költségvetés már valós számokra épül majd. Hozzátette, minden minisztériumban felülvizsgálják a kiadásokat, megszüntetik a pazarlást és a felszabaduló forrásokat a magyar embereket érintő fejlesztésekre fordítják. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon az elmúlt 9 évben, mintegy 37%-kal, közölte a NÉBI. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézott, tojás, héj, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Az okok még mindig ugyanazok, többet vásárolunk és főzünk a kelleténél, vagy egyszerűen elfeledkezünk az ételekről. Heves viharok vetettek véget a rekordhőségnek Hollandiában. A hétvégén két zivatarrendszer söpört végig az országon, utcákat öntött el a víz, fák dőltek ki, a villámcsapások pedig több épületben is tüzet okoztak. A meteorológiai szolgálat több mint 500 000 villámot regisztrált, ami rekordnak számít a mérések kezdete óta. Az orkán erejű szél fesztiválokat és szabadtéri rendezvényeket is félbeszakított, a hőhullám ugyanakkor ezzel véget ért Hollandiában. Nálunk még kitart a kánikula, már is mondom a részleteket. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Na végre beütött az az igazi rock and roll nyár, úgyhogy most már, hála az égnek, leengedett ablaknál lehet átsorogni a dugóba. Ugye milyen jó? Na, de ettől függetlenül tényleg lehet ugyanazt csinálni, amit eddig is hétfőnként csináltatok 6 és 8 óra között. Szóval ablak le, hangerő fel, jönnek a legnagyobb klubklasszikusok mixben. 6-7-ig van a Whiteboy-jal, 7-től Lauer Krisztiánnal, hétfői rezidensünkkel a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift!
0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.

0: zenékkel.
1: Aki Classic House szeretne hallgatni, a legjobb helyen jár, a legjobb időben, hiszen mindig erről szól a hétfő 6 és 8 óra között. A funky arcoknak pedig csak azt tudom mondani, hogy hát akkor holnap veletek ugyanitt, mert hogy holnap, kedden pedig a funky a főszerep ugyanígy 6-tól 8-ig mixben, DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A szerda a pop és rádiós lágerek napja, akkor DJ Effendi veszi majd át tőlem mindig a lemezjátszót 7-től. Csütörtökön Dance, DJ Miller az, aki utánam pörget, majd szombaton hip-hop és R&B, Slim Fit Snobby, akit lejátszom meg a keverő 7-től, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, ott pedig DJ Németi a rezidensünk. Ma pedig tehát Classic House, 7-től majd Laura.

0: Night Mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal a Best FM-en.
1: A 90-es és a 2000-es évek reneszánszának köszönhetően a most érkező úriembert is egyre több helyre hívják fellépni, meg szerencsére egyre több helynek igent mond. Adja azért, hogy egyszer talán hozzák is végre eljut, mert hát azért annak megvan a bája, amikor ő maga rakja fel a lemezjátszóra azokat a klubmimusokat, amelyeket ő írt, vagy amelyeket ő remixelt. Armand Van Helden és Tori Amos Professor videójának általa készített remixeljön itt a Best FM.

Let's go.

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Egy időben nagyon rendesen küldtétek, de hát mostanában nem mondtuk, ez igaz. Úgyhogy szólok megint, hogyha van ötlet, mert hát azért a mi fejünk sem káptalan, oké, hogy 30 évnyi zene itt van a fejünkben, de ettől függetlenül még bizonyos dalok kerülhetnek valamiért szürke vagy fekete zónába, szóval, hogy bőven biztos, hogy vannak olyan dalok, amelyek nem jutnak eszünkbe, pedig simán elférnének a Classic House-ba, a Funky-ba, vagy a Dance-be, vagy a Pop és Rádiós lágerekbe. Szóval, hogyha van ilyen, akkor nyugodtan írjátok meg nekünk 0620 55 55 155 az SMS és a Viber számunk, küldtetek nekünk e-mailt és az infokukat bestfmbudapest.hu-ra, de hogyha a Best FM Night Shift oldalunkat, vagy a Best FM Rádió Magyarország oldalakat meglátogatjátok Facebookon és Instán, akkor azon keresztül is üzenhettek nekünk egész nyugodtan. Na, az én 60 percem már, ami a mixet illeti, ennyi volt mára, úgyhogy Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk. Még egy órán keresztül jönnek a legnagyobb klubhimnuszok, szigorúan a House mesdjén haladunk tovább, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Lauer Krisztiánnál majd a lemezjátszók mögött. Senki ne menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Szerdai félig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A Hernád folyóba fulladt egy gyermek, Európa szerte dőlnek meg a főmérsékleti rekordok. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Még nem ért véget a hő, még nem ért véget a rendkívüli hőség. Magyar Péter miniszterelnök közölte, a hétvégén országszerte több mint 400 helyen osztottak ivóvizet, és már 110 településen vezettek be valamilyen vízkorlátozást. A hőség miatt 25 vasútvonalon lassabban közlekedtek a vonatok, a tűzoltókat pedig több mint 350 szabadtéri tűzhöz riasztották. Mára és holnapra a közszférában, ahol lehet, otthoni munkavégzést rendeltek el, a munkáltatókat pedig arra kérik, biztosítsanak védőitalt, pihenőidőt és klimatizált munkakörnyezetet dolgozóiknak. Az országos tisztifőorvos szerdai félig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást. Részleges felmentést kapott a teljesítménycsökkentés alól a paksi atomerőmű. A létesítményt a Duna vízével hűtik, és mivel a folyó melegszik, a napokban már csökkenteni kellett a teljesítményt. Most a Duna vize elérte és meg is haladta a határértéket, közölte az atomerőmű. Ilyen esetben az energetikáért felelős miniszter felmentést adhat a további csökkentés alól. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, hogy az ellátásbiztonság érdekében szigorú feltételek mellett adott részleges felmentést, a környezetvédelmi szabályok betartása mellett. A Hernádba fulladt egy gyermek vasárnap a Borsodi Gesztenynél. A Neptun mentőcsapat közösségi oldalán számolt be a tragikus esetről. Két felnőtt vitt le a folyóhoz úszni nem tudó gyerekeket. Egy 6-7 év körüli kisfiút elsodort a víz. Távolabb megtalálták a gyermeket, kórházba is vitték, de az életét már nem tudták megmenteni. Újabb országokban döntött meleg rekordokat az Európát sújtó hőhullám. Németországban, Lengyelországban és Csehországban is minden korábbinál magasabb csúcsokat mértek. Több helyen 41 fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Erdőtüzek is pusztítanak, Németországban több száz embert kellett kitelepíteni. Franciaországban és Spanyolországban már több száz halálesetet hoznak összefüggésbe a hőséggel. Észak-Franciaországban eközben heves viharokkal és orkánerejű széllel küzdenek. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este. Changes in-

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Hőség, nőtt a szénmonoxiddal kapcsolatos esetszám, békés lezárás jön a korábbi parlamenti büntetések ügyében, kiváló lesz a dinnye termés, Villányi Eszter vagyok. Szerdai félig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós helyenként 40 fokos hőség megterheli a szervezetet. A legfontosabb továbbra is a folyadékpótlás. Kerüljük az alkoholt, a kávét és a magas cukortartalmú italokat, igyunk inkább vizet. A legmelegebb órákban ne legyünk a napon, és kerüljük a megerőltető fizikai munkát. Jelenleg vörös kód és országos tűzgyújtási tilalom is van. Megnőtt a szénmonoxiddal kapcsolatos esetek száma a kánikulában. Az elmúlt mintegy másfél hétben több mint 120-szor riasztották a tűzoltókat a mérgező gáz miatt. A melegben csökken a kémények húzathatása, így a nyílt égésterű vízmelegítőknél szénmonoxid keletkezik. Fontos, hogy az érzékelőt nyáron is használjuk. Békés lezárást kezdeményez a korábbi parlamenti büntetések ügyében az országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes azt javasolja, hogy egyességgel fejezzék be azokat a még folyamatban lévő pereket, amelyekben volt képviselők támadták meg az előző házelnök által kiszabott pénzbírságokat. A házelnök a parlament ülésén arról is beszélt, hogy a képviselőknek a választók ügyeivel kell foglalkozniuk, és munkájukkal, valamint viselkedésükkel is meg kell őrizniük az országgyűlés tekintélyét. Kezdődik a hazai görög dinnye szezon. A termelők szerint kiváló minőségű a gyümölcs, amely hamarosan nagy mennyiségben is elérhető lesz a piacokon, boltokban. Idén csak nem 3500 hektáron zajlik az aratás Magyarországon, tájékoztatta rádiónkat Süle Katalin, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke.
3: Folyamatos lesz a dinnye érkezése a boltok, a piacok értékesítési pontjaira. Szerte az országban mindenhol elérhető lesz a kiváló minőségű magyar dinnye. Fontos azt tudni, hogy a magyar termelők nagyon modern technológiával termesztik a dinnyét. Ennek megfelelően és a földrajzi eltolódásoknak köszönhetően az érési idők is ennek megfelelően alakulnak, tehát a szezon teljes egésze alatt elérhető lesz a magyar fogyasztók számára a kiváló minőségű magyar dinnye.
2: Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best.

Stefan a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az hát kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozi, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picikét változtatott rajta, és a Bob Sinclairből így lett Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris LeFrian, vagyis Bob Sinclair, és Love Generation itt a Best-en.

Best FM a legjobb zenék neked, és csak pár héttel ezelőtt esett le, hogy lehet, hogy én azért szeretem ezt a most érkező dalt ennyire, mert hozzám hasonlóan ez is március 4-én látta meg hivatalosan a napvilágot, bár igaz, ez a dal 1996-ban, vagyis idén kereken 30 éves. Szeretnék én is idén kereken 30 éves lenni. Mark Morrison érkezik a Return of the Mac-kel itt a Besten, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, több hektárnyi ingatlan Louisianában, érdekeltség egy égetett szesz és pesgőgyárban, és még egy optikai startupba is befektetett 50 Cent. Cukorkaboltja az, ami egyedül nincs fizikailag, csak egy ilyen dala van. A Candy Shop, ez jön most.

legjobb zenék. Kikerültek azok a testkamerás felvételek, amelyek még akkor készültek, amikor a rendőrök márciusban Britney Spears-t igazoltatták. És hát a befolyásoltság alatt volán mögé ülő énekesnő most a felvételekből kiderül, hogy megpróbált egy picikét befolyásolni a rendőröket, mondta, hogy lehet hozzájönni medencézni a kertben, meg nagyon szívesen főz nekik lazanyét. Végül aztán maradtak a hivatalos útvonalnál, amiből $571 büntetés, illetve elvonó lett. Jön a Stronger itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás, folytatódik a szúnyoggyérítés, magyarok is segítenek Venezuelában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Nagyon erős lesz holnap is az UV-sugárzás országszerte. A Hungaromet azt javasolja, hogy délelőtt 11 és délután 3 között lehetőleg ne tartózkodjunk a tűző napon. Normál bőrtípus esetén percek alatt is kialakulhat bőrpír, ezért érdemes kalapot, vállattakaró ruházatot és fényvédőkrémet használni. A harmadfokú hőségriasztást szerdai félig meghosszabbították, holnap akár 41 fok is lehet. Az időjárásról bővebben a hírek végén hallhatnak. További intézkedéseket kér a miniszterelnök a hőség miatt. Magyar Péter a parlamentben azt mondta, az ország az elmúlt két évtized egyik legsúlyosabb hőhullámát éli át. Ezért azt kérik a munkáltatóktól, hogy ahol lehet, biztosítsanak távmunkát vagy rövidített munkaidőt. Emellett arra kérik a vendéglátóhelyeket, hogy adjanak ivóvizet és tegyék elérhetővé a mosdókat, valamint a következő két napban nyissák meg a templomokat, a közintézményeket és minden klimatizált helyiséget. Azt is bejelentette, hogy még a héten dönthet a kormány az iskolakezdési támogatás végleges formájáról. Folytatódik a szúnyoggyérítés, Budapesten és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Elindult Venezuelába a Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata. A magyar szakemberek a földrengés sújtotta területeken nyújtanak segítséget, és kiemelt figyelmet fordítanak az ott élő magyarokra is. A csapat 10 millió forintos gyors segélyt, valamint gyógyszereket és egészségügyi felszerelést visz. Eközben adománygyűjtést is folytat a Szeretetszolgálat. A venezuelai földrengésben több mint 1400-an meghaltak és 50 ezer ember tűnt el. Az UNICEF adatai szerint 1 millió 800 ezer ember szorul humanitárius segítségre. A hírek végén már is mondom az időjárás részleteit. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: A latinos karibi hangulat lesz jellemző a következő 60 percben, leginkább mert, hogy érkezik majd Shakira az Underneath Your Clothes-zal, itt lesz a Bahamán féle Who Let the Dogs Out, Jennifer Lopez is tiszteletét teszi az If You Had My Love-val, és ebből a latinos részből egy picikét kilóg Lady Gaga, ő jön a paparazzival.
2: Ez a Night Shift a best

Expressen a legjobb zenék. Ne törődjünk most azzal, hogy a gyenge jegyeladások miatt törölték az észak-amerikai turnét, és azon se spekuláljunk, hogy ezek után az európai turnéval mi lesz. Ma csak egy dolog a fontos, hogy ma ünnepli születésnapját. Nicole Scherzinger. Jön az a Pussycat Dolls és a Hush Hush.

Best FM a legjobb zenék, 4 világbajnokságnak írta ő a himnuszát, éveken keresztül volt futballista feleség, szóval simán lehetne nem csak a női, hanem akár a férfi kolumbiai válogatottnak és a csapatkapitánya most érkező Shakira. Jön az Underneath Your Clothes.

Best FM, a legjobb zenék. Jennifer Lopez karrierje több ponton is kereszteződik a Jackson családdal. Ugye Janet Jackson háttértáncosaként kezdte, aztán amikor pár évvel később első kislemezét készült kiadni, az egy olyan dal volt, amit a producerek eredetileg Michael Jacksonnak szántak, de végül aztán ő kapta meg az If You Had My Love-ot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ezreket érint a vízhiány, mérséklődött az élelmiszerpazarlás, folytatódik a szúnyoggyérítés. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A vízfogyasztás csökkentését kérte a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán azt mondta, jelenleg a vízellátásban a legkritikusabb a helyzet. A Dunamenti regionális vízmű területén 120 településen van érvényben másodfokú vízkorlátozás. 6700 embert érint vízhiány. A hatóságok vízszállító járművekkel segítik a lakosságot. Azt kérte a kormányfő, hogy a következő két napban csak a valóban fontos dolgokra használjuk az ivóvizet. Ne locsoljunk, ne mossunk autót és ne töltsünk medencét, mert az kell ivásra, főzésre, tisztálkodásra, a kórházak ellátására vagy éppen tűzoltáshoz. A harmadfokú hőségriasztást meghosszabbították, szerda éjfélig marad érvényben. Részleges felmentést kapott a teljesítménycsökkentés alól a Paksi atomerőmű. A létesítményt a Duna vízével hűtik, és mivel a folyó melegszik, a napokban már csökkenteni kellett a teljesítményt. Most a Duna vize elérte és meg is haladta a határértéket, közölte az atomerőmű. Ilyen esetben az energetikáért felelős miniszter felmentést adhat a további csökkentés alól. Kapitány István közösségi oldalán jelezte, hogy az ellátásbiztonság érdekében szigorú feltételek mellett adott részleges felmentést, a környezetvédelmi szabályok betartása mellett. Csökkent az élelmiszerpazarlás Magyarországon, az elmúlt 9 évben mintegy 37%-kal, közölte a NÉBI. A tavalyi felmérés szerint személyenként átlagosan 60 kg élelmiszer hulladékot termelünk, ami országos szinten 576 ezer tonna. Ennek a 34%-a nem elkerülhető hulladék, tehát kávézac, tojáshéj, egyebek. A vizsgált időszakban a teljes élelmiszer hulladék majdnem 11%-kal, a pazarlás pedig harmadával mérséklődött. Folytatódik a szúnyoggyérítés Budapesten, és további 73 településen veszik fel a harcot a vérszívókkal. A katasztrófavédelem közlése szerint a rendkívüli hőség miatt a permetezést végző járművek ezúttal a szokásosnál később, csak naplemente után indulnak el. A szakemberek szerint az inváziós szúnyogfajok a nagy melegben is aktívak maradnak, ezért továbbra is szükség van a gyérítésre. Derült idő lesz, csak északnyugaton élénkülhet meg a szél. Késő estére 22-32, hajnalra 19 és 26 fok közé hűl majd a levegő. Vízpartokon, városokban ennél is melegebb lehet az éjszaka. Holnap sokat süt majd a nap, és az UV-sugárzás is nagyon erős lesz. A Dunától keletre előfordulhatnak záporok, zivatarok. 36 és 42 fok között alakulnak a csúcsértékek, akár az abszolút maximum hőmérsékleti rekord is megdőlhet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az idénre beígért nagy nevekből jó párat már kipipálhatunk. Sting itt volt, tegnap a Duran Duran is letudta a koncertet, de hát ezért előttünk van még egy Moby, egy Bryan Adams, egy Seal, vagy éppen egy Lenny Kravitz, aki egyébként a következő órában is jön majd, a The Chamber-t hozza, a Black Eyed Peas és a Don't Lie után.
2: Ez a Night Shift a Best

világ ellen. Best FM a legjobb zenék, nem tudom, hogy érdemes-e itt mindenféle adatokkal, hőfokokkal dobálózni. Nemes egyszerűséggel csak azt tudom mondani a holnapról, baromi meleg lesz, pont olyan, mint ma, meg tegnap együtt. Szerdától, de inkább csütörtöktől már jön az enyhülés, de holnap még 40 fokos maximumra tessék számítani.

Bezbe, ha már a legjobb zenék, ha úgy veszük, akkor a siker egyik fokmérője is lehet az, hogyha kamu világ körüli turnét hirdetnek a neveddel, úgyhogy kedves Pink rajongók, ez viszont nektek rossz ér, hogy a 26-os világ körüli turné egyáltalán nem igaz. Jön a Family Portrait-e.

Best FM, a legjobb zenék. A most érkező dalban használt hangminták jogdíjai nem voltak tisztázva, úgyhogy egyedül a dal szerzőjének, Enyának a jófejségén múlott, hogy a Fugees első nagy lemeze, a The Score, egyáltalán megjelenhetett ezzel a kis lemezzel. You know, ready or not? Ready or not.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Oké, hogy most már egy picit enyhült az idő, de hát azért egész nap küzdenünk kellett a kánikulával, szóval teljesen meg tudom érteni, hogy mostanában már mindenki kimerült. Nem is bombázunk senkit bonyolult dalcímekkel, csak ilyen egyszavasak jönnek a mai utolsó órába, jó? Jump, Fairground, Csoda, Valami, Vogue, meg a legelején a Kids.
1: Ez a Night Shift a Best

Messze van a legjobb zenék, pont úgy, mint az Everything But The Girl és a Missing esetében azért itt is illik megjegyezni, hogy ez nem az eredeti verzió, de mindenki ezt ismeri, és ez egy producernek köszönhető, ami az Everything But The Girl-nél volt Todd Terry, az a Molokonnál Boris Dugos, jön a Sing It Back.

Best FM a legjobb zenék, hát akkor holnapra még mindenkinek kitartást kívánok minden idők egyik legmelegebb napjához, és aztán szerdától állítólag már tényleg jön az enyhülés. Mi azért próbáljuk majd ezt a kánikulai hangulatot enyhíteni holnap is este 6-tól a Night Shift-ben. Funky lesz a menő, úgyhogy DJ Hangya csatlakozik majd hozzám. A mai Night Shift-nek pedig ezzel vége. Desiree, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen